0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: ולד.
1: Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: itt ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sunshine FM.

nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

tudatosítás. Hiába van az én világomban vakod vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál tagomat belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít.

Come on. Ez a Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Eldurvult a szifilisz helyzet Magyarországon. Meghatározták a közmédia működését az átmeneti időszakban. Hamisított óvszerek jelentek meg az európai piacon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Csütörtök reggel, kora reggel ilyenkor rengeteg mezőgazdasági géppel találkozhatnak. Javában tart az aradás. Korán reggel már elindulnak a mezőgazdasági gépek vontatványokkal, és az aratás idejére akár egy-két pótkocsit is húznak maguk mögött. Több helyen keresztezik a főútvonalakat, mellékutak alsóbrendű útszakaszokról kanyarodva, számítsanak az ilyen járművek, lassú járművek haladására. És az útépítési munkaterületek jócskán van a megyék területén, ahol nem csak felújítások, patkarendezési munka és az útburkolati jeleket is festik, mai nap folyamán több helyen. Reméljük, hogy balesetről nem kell beszámolni, viszont az elmúlt napokban igen sok közötti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, több esetben kerékpárosok, motorkerékpárosok, illetve roller eszközzel közlekedők sérültek meg. Legyenek nagyon óvatosak, ne kockáztassanak, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Eldurvult a szifilisz helyzet Magyarországon. Míg tavaly 91 veleszületett szifiliszes esetet jelentettek, idén július 6-áig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt. Idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a veleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikummal kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Az év végéig új gyermekközpontú örökbefogadási rendszer kidolgozását készíti elő a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, elhalasztották az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését, hogy legyen idő a szakmai egyeztetésekre. A tárca már tárgyalt az országos gyermekvédelmi szakszolgálattal, a területi szervezetekkel, valamint több mint 30 civil és szakmai szereplővel is. A miniszter hangsúlyozta, az örökbefogadásban az emberi figyelmet nem lehet automatizált rendszerekkel kiváltani, a cél pedig az, hogy minden döntés valóban a gyermekek érdekeit szolgálja. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dillert június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port is találtak nála. A lakásban a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint kristályos MDMA-t találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személygépkocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát is. A dealer fogyasztói közül további 5 embernél tartottak házkutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki.

0: Kiderült, hogyan kell működnie a közmédiának az átmeneti időszakban. P. Horváth András kinevezett átmeneti vezérigazgató utasítása szerint az M1-en a hír és közéleti műsorok szünetelnek, ahogy a sporthírek is. A Duna, a Duna World, az M2, az M5 adókon a műsorszolgáltatás folyamatos lesz. Az M4 sporton minden olyan sport és elemző műsor mehet tovább, amit nem az M1 stúdiójában állítanak elő. A Kossuth Rádión a saját műsorok augusztus közepéig szünetelnek, a Bartók Rádió adását veszi át. A teljes hírszolgáltatás rövid időre áll le. Ezután 2-5 perces rövid hírblokkokat sugároznak majd. A híradó.hu-n és az online felületeken megjelenő hírek és közéleti tartalmak közzététele előtt azokat jóvá kell hagyni a kinevezett vezetőknek. Több mint 200 ezer hamisított óvszert fedeztek fel az európai piacokon, az óvszerek ugyanis nem felelnek meg az orvosi termékekre vonatkozó uniós minőségi előírásoknak. A tájékoztatás szerint a hamis óvszereket Kínában gyártották, egy jól ismert márka nevével és logójával értékesítik Európában. Az európai piacon eladásra kínált hamisított óvszereket a forgalmazó játékszerként jelentette be. A termékek becsült értéke meghaladja a 200 ezer eurót. Az OLAF, a kínai hatóságokkal együttműködve azonosítani tudta a szállítmányok exportőreit is. Az Európai Parlament elfogadta azokat az átmeneti szabályokat, amelyek a megemelkedett műtrágya árak miatt segíthetik a gazdálkodókat. A döntés alapján a tagállamok gyorsabban fizethetik ki az agrártámogatások előlegét, és lehetőség nyílik a megnövekedett műtrágya költségek részleges kompenzálására is. Az uniós adatok szerint a nitrogén műtrágyák ára idén tavasszal jelentősen emelkedett, ami sok gazdaság működését megnehezítette. A módosítások még az Európai Unió tanács jóváhagyására várnak, ezt követően azonban a tagállamok saját támogatási rendszerükben alkalmazhatják az új könnyítéseket. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely visszaállítaná a megye és a kormány megbízott elnevezést. A tervezet szerint megszűnne a jelenleg használt vármegye és főispán kifejezés. Az indoklás úgy fogalmaz, a vármegye historizáló elnevezés, amely nem illeszkedik a modern közigazgatási szemlélethez. A változás alapját egyébként az alaptörvény módosítása teremtené meg. A javaslatot július 11-ig lehet véleményezni a kormány társadalmi egyeztetési felületén. Elfogadta az országgyűlés azt a törvénymódosítást, amely új tanácsadó bizottságot hoz létre az egykori állambiztonsági iratok felülvizsgálatának segítésére. A 13 tagú testületben civil szakértők és nemzetbiztonsági tapasztalattal rendelkező tagok is helyet kapnak. Feladatuk, hogy javaslatokat tegyenek a minősített dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, és tájékoztassák a közvéleményt a felülvizsgálat eredményeiről. A jogszabály célja, hogy átláthatóbbá váljon a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok feltárása, a bizottság valamennyi tagja pedig nemzetbiztonsági ellenőrzésen is átesik. Júniusban 1,7%-ra lassult az éves infláció Magyarországon, ami kedvezőbb a vártnál. Elemzők szerint ebben meghatározó szerepe volt az erősödő forintnak és az élelmiszerárak mérséklődésének. A szakértők úgy vélik, nincs akadálya annak, hogy a jegybank folytassa a kamatcsökkentéseket a következő hónapokban is. Ugyanakkor a szolgáltatások ára továbbra is felfelé húzza az inflációt, és a nyár végétől több területen, például a taxiknál, a pénzügyi szolgáltatásoknál és a távközlésben is újabb áremelések várhatóak. Az elemzők összességében arra számítanak, hogy az éves infláció 2% körül alakulhat majd. Magyarországon megszűnt az új vendégmunkás tartózkodási engedélyek kiadása. A június 6-án hatályba lépett kormányrendelet értelmében jelenleg egyetlen harmadik ország állampolgára sem igényelhet új engedélyt. A már június 5-ig benyújtott kérelmeket azonban még a korábbi szabályok szerint bírálják el, a meglévő engedélyek pedig továbbra is meghosszabbíthatóak. A foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyeket a változás nem érinti. A kormány közben a teljes szabályozás felülvizsgálatát is elrendelte, ezért a közeljövőben további jogszabálymódosításokra is lehet számítani. Kedvezményes nappali töltési akciót indított az MVM Mobility hálózatán az elektromos autósoknak. A kijelölt villamos töltőkön minden nap délelőtt 10 és délután 3 óra között egységesen 160 forintba kerül egy kilovattóra, ha a töltést a Mobility alkalmazással vagy az RFID kártyával indítják. Egy átlagos 40 kilovattórás töltéssel így akár 3600-4360 forintot is meg lehet takarítani. A kedvezmény országszerte 60 kijelölt DC töltőponton úton érhető el. Na, az MVM célja, hogy a töltések nagyobb része a napközbeni, napelemes energiatermelés szempontjából kedvezőbb időszakra essen. Jelentős ármozgások jellemezték idén a hőszigetelő anyagok piacát. A szakértők szerint az EPS, vagyis a polisztirol szigetelő anyag ára az év első felében átmenetileg nagyot emelkedett, de a nemzetközi helyzet enyhülésével mára már csökkenés indult el. A gyártók hangsúlyozzák, hogy jelenleg nincs készlethiány, ezért nem indokolt a pánikvásárlás. Az építőanyagok többségének ára ugyanakkor az inflációval megegyező mértékben nőtt, miközben a teljes felújítás költségét továbbra is elsősorban az emelkedő munkadíjak befolyásolják. Újabb eseteket igazoltak a kiskérődzők pestiséből Horvátországban és Romániában is. A Nébi közlése szerint a juhokat és kecskéket érintő vírus rendkívül fertőző és jelentős gazdasági károkat okozhat, ugyanakkor az emberre nem jelent veszélyt. Magyarország továbbra is mentes a betegségtől, ezért az érintett térségekből továbbra sem érkezhetnek juh vagy kecske szállítmányok az országba. A hatóság arra kéri az állattartókat, hogy állatot kizárólag legális forrásból vásároljanak, és betegség gyanúja esetén azonnal értesítsék az állatorvost. Pénteken dönthetnek az uniós tagállamok pénzügyminiszterei a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Erről beszélt az országgyűlésben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondása szerint az Európai Bizottsággal lezárultak a tárgyalások, és minden szükséges feltételben megállapodás született. A miniszter úgy fogalmazott, ha pénteken pozitív döntés születik, akkor Magyarország mintegy 16,5 milliárd euró, vagyis csaknem 600 ezer milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz juthat. A pénzt egyebek mellett közlekedési, egészségügyi és oktatási beruházásokra fordítják. A kormányzati ellenőrzési hivatal kérte ki Ruszin Szendi Romulus egészségügyi adatait a Honvéd kórháztól, erre derült fény az átlátszó által megnyert per után. A kórház közlése szerint a kehi jogszabályi felhatalmazás alapján járt el, mivel ellenőrzést folytatott a volt vezérkari főnök egészségügyi ellátásának jogszerűségéről. A Honvéd kórház ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan milyen adatokat és kik ismerhettek meg. A kehi korábbi jelentése szerint a vitatott beavatkozás költsége 1,2 millió forint volt, az ügyben korábban nyomozás is indult. Éles lőfegyvereket találtak egy Koszovóból érkező menetrend szerinti buszon a rendőrök és a NAV munkatársai az M5-ös autópályán. A négy gáz és riasztó fegyverből átalakított pisztolyt zárjegy nélküli cigaretták alá rejtették a jármű egyik gyári rekeszében. Az egyik fegyverben 6 lőszer is volt. A busz egyik 42 éves sofőrjét lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Automatikusan megkapja a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást minden olyan család, amely már szerepel a jogosultak nyilvántartásában. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy sajátos nevelésű igényű gyermekeknek, valamint az árva ellátásra jogosultaknak jár. A pénzügyminisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet, aki jogosult lehet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, de még nem igényelte, annak ezt mielőbb meg kell tennie a lakóhelye szerinti önkormányzatnál. Az intézkedés mintegy 400 gyermeket érinthet. Sikeresen bocsátott ki új eurókötvényeket a magyar állam. Az államadósság kezelő központ összesen 3 milliárd euró értékben értékesített két kötvénysorozatot, amelyeket csaknem háromszoros túljegyzés mellett vásároltak meg a befektetők. Az év elejé kibocsátáshoz képest kedvezőbb kamat és hozamfeltételekkel sikerült forráshoz jutni, miközben a magyar kötvények a régiós összehasonlításban is versenyképesnek bizonyultak. Az AKK szerint a tranzakció azt mutatja, hogy tovább erősödött a nemzeti befektetők bizalma az állampapírok iránt. Jelentős átalakítás előtt állhat a magyar rendvédelem. A benyújtott törvényjavaslat szerint október 1-jével önálló szervezetként megszűnik a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is. A tervek alapján a TEKKA rendőrség szervezetén belül folytatja munkáját, miközben speciális képességeit és feladatait megtartja. Az országgyűlési őrség feladatait szintén a rendőrség veszi át. Júliusban több alkalommal is a rendszerfejlesztést végez az Erste Bank, ezért egyes digitális szolgáltatásai átmenetileg nem lesznek elérhetőek. Július 9-én este 10 órától másnap hajnali 3 óráig, valamint július 24-én este 10 órától július 25-én délelőtt 10 óráig szünetelnek többek között a Georgia alkalmazás és a webes felület, az átutalások indítása, valamint a Telebank és a vállalati Netbank szolgáltatások is. A hosszabb július végi leállás idején internetes bankkártyás vásárlásra sem lesz lehetőség. Az Erste most azt kéri az ügyfeleitől, hogy a fontos pénzügyi műveleteket időben intézzék el. Mostantól részletesebb formában teszi közzé havi késési statisztikáit a MÁV. Vitézy Dávid közölte, ismét elérhetőek azok az adatok, amelyek pontosabb képet adnak a vonatok késéseiről. A miniszter szerint a cél az átláthatóság növelése is az, hogy a problémákat ne elrejtsék, hanem megoldják. Hozzátette, a részletesebb statisztikáktól ugyan nem lesznek pontosabbak a vonatok, de az utasok hitelesebb képet kaphatnak a vasúti közlekedés helyzetéről. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatási felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, ugyancsak július 9-ig pótolhatók a hiányzó dokumentumok is. Az oktatási hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban egyszer még átrendezhető, illetve a nem kívánt jelentkezési helyek visszavonhatóak. A felvételi ponthatárokat várhatóan július 23-án este teszik közzé, a hivatalos besorolási döntések pedig július végéig érkeznek meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac szurkolók január 17-én nem örülhettek győzelemnek a Dnesokban, ugyanis a női futszál csapat az Eger elleni NB1-es bajnak ilyen 2-2-es döntetlent játszott. Az összecsapás egyik főszereplője az a Pintér Petra volt, aki kétszer is bevette a debreceni kaput. A következő szezonban a drukkerek már jobban örülhetnek Pintér villanásainak, hiszen a 23 éves játékos a Deacban folytatja karrierjét. Az új futszálos az előző két idényben gólkirálynő lett az NB1-ben. Tavaly az alapszakaszban 21, míg a rájátszásban 4 gólt lőtt az Eger színeiben. Idén 30 alkalommal talált be. Több rangos sportesemény házigazdája 2026-ban is Nyíregyháza. Itt rendezték a fedettpályás atlétikai magyar bajnokságot, lesz kerékpáros világkupa verseny és futófesztivál is a következő hetekben. 2026-ban az ökölvívó magyar bajnokságnak is a Szabolcsi megyeszékhely lesz a házigazdája. Ráadásul két jubileum is kapcsolódik az eseményhez. 100 éve született Pap László, Nyíregyházán pedig tavasszal zajlott a Bütyök 100 rendezvény, hiszen Kovács, Bütyök József is éppen 100 éve született. Ráadásul mindketten ott voltak Melbourneben az olimpián, ahol érmet szereztek. Nyíregyházán minden feltétel biztosított ahhoz, hogy házigazdája legyen a bajnokságnak, ráadásul a városban komoly múltja van a sportágnak. Petrimán Milán, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója szeretne jól szerepelni a bajnokságon, címvédőként áll rajthoz, és szeretne most is bajnok lenni. Testvére Petrimán Patrícia még nem indulhat a felnőttek között, ő egy nemzetközi tornán vesz részt Németországban. A Pap László elit ökölvívó magyar bajnokságot július 15-e és 18-a között rendezik a Continental Arénában. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Térségünkben változékony időre készülhetünk. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
2: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
1: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
2: Nem tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
1: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pálcoljuk be tészta.
2: A pinkód legyen kéznél.
1: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyát tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rá egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
2: PC-zés után most hányan nézegetheti? Hol van az a mikroműanyag?
1: Eltűnt, de az, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
2: CVC kód.
1: Igen, ez a WC kód.
2: WC kód. Azért CVC.
1: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
2: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
1: Igen.
2: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
1: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát ahogy mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnye magot is, szóval az ő hasában nem csak mikroműanyag van,
2: hanem cia.
1: Ott minden, amit el tudsz képzelni, és még mindig rendben van.
2: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
1: Láttál már rágózó varjút?
2: Hát nem, mert
1: milyen hülyén néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízű, mert mentolos már úgyjuk.
2: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjokat?
1: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógum.
2: Elnézést, félrenyeltem.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzük, hogy mi történt a labdarúgó világbajnokság világában. Legalábbis gondolom ezzel kezdünk.
3: Így van, egy boldog Gabit hallhatnak a mai napon, mert végre nyert az egyik mérkőzésen. Az argentin győzelmet megtette 90 percen belül, és lőn csoda 0-2-ről az argentinok fordítottak, és Gabi egy komoly 500 forintos téttel megjátszott ezt a meccset.
2: És így lett belőle 1100 forint. Hát igen, sajnos egyébként az elmúlt hetekben erősen megcsappant a számlám. Tehát ezt az utolsó ilyen 500 forintot tettem, meg úgy voltam vele, hogy ennek már nincsen tétje, már leüdítettem a kasszát. Egyébként meg, tehát hogy több ezer forinttal is megtettem volna, de úgy voltam vele, hogy nem, itt kell befejeznem most már ezt a fogadást, és a következő 4 évig én biztos, hogy hozzá sem fogok nyúlni, mert mindig bebizonyosodik, hogy az ellenkezője jön be annak. Bezzeg, amikor 500 forinttal teszem meg, és úgy vagyok vele, hogy tojok az egészre, akkor nyilvánvalóan összejön a lehetetlen, miután a kommentátor is azt mondja, hogy hát igen, az elmúlt évtizedekben, amikor Argentína 1 gólos hátrányban volt a kieséses szakaszban, sosem nyert. Aztán ugye már 2 gólos hátrányban volt.
3: Ja, és hozzátette, hogy egyébként Egyiptom soha nem kapott még 1 gólnál többet, vagy legalábbis most, és aztán az utolsó percekben, hát jó az öreg a háznál még mindig, tehát azért azt kell, hogy mondjam, Messi megint
2: vezéregyéniség volt.
3: Igen, és még akkor is jó volt, amikor már kihagyta a büntetőt. Tehát milyen érdekes, akkor simán meccs lehetett volna, de így nem lett az. És hát amikor Egyiptom már 2-0-ra vezetett, vagy tegyük hozzá, hogy 1-0 után lőtt egy gólt Egyiptom, amit nem adtak meg, mert még ott valamikor a évekkel ezelőtt történt egy szabálytalanság, és akkor visszanézték. És onnan indult az akció az egyiptomi gyakorlatilag alapvonaltól.
2: De jó, hogy nem már onnan nézik vissza, hogy a jó, akkor a meccs kezdetétől hol volt szabálytalanság?
3: Igen, de hát ott nem volt játék megszakítás, és ugye a szabály szerint ez volt. De azt a kontrát, ahogy végigvitték, az parádés volt. És utána megcsinálták még egyszer. Tehát ez volt a döbbenet, hogy nem letörtek, hogy nem adták meg, és ugyanaz az ember belőtte. Tehát, hogy mondjuk egy kicsit zavarban voltam, mert hogyha valaki emlékszik a régi válogatottakra, és csak a neveket hallgatta, akkor mondta, hogy a kommentátor is, hogy Trezegé, mondom, mi visszatért a francia játék, a Zico, mert a brazilok is feltámadtak.
2: Vagy... Mindent volna egy Zidán is, biztos lefordulok a székről.
3: Igen, tehát, hogy ezek szerint apukának nem tudom, kik lehettek a kedvencei, de hát ebből hamar kiderült. Na most, amikor 2-0-ra vezetett Egyiptom, és mutatták Simeonénak az arcát, ahogy ül fent, magábaroskodva a argentin páholyban, vagy a VIP páholyban az argentinok egyik legendás játékosa, és ugye az Atletico-nak az edzője, akkor senki nem mondta volna azt, hogy itt bármilyen fordulat lehet. 2-1-nél viszont már lehetett érezni, általában azt szokták mondani, hogy 2-0 a legrosszabb eredmény annak a csapatnak, aki vezet, mert automatikusan egy picit kienged. És ha ezt kihasználja az ellenfél, és lendületbe jön, utána meg nem tudod megállítani, és ez történt tegnap.
2: Meg utána, hogyha szerez 1 gólt, akkor vérszemet kap, szerez 1 másodikat, a lélektani előny már náluk, és megvan.
3: Na de 2-2-nél ott volt megint, amit végigvittek a kontrát az egyiptomiak, megint berúghatták volna, vezethettek volna ők 3-2-re, és eldönthették volna, miközben egyébként őrizhették volna ezt a 2-2-t is, és játszhattak volna arra, hogy akkor jöjjön az ellenfél, ami eddig működött. Mert hogy itt igazából az argentinokkal az volt a probléma, hogy mentek ők előre becsülettel. Az egyiptomiak meg pontosan ezt akarták, hogy majd a gyors kontrákból, Szalával, illetve Zicóval, majd ezeket végigviszik és berúgják, és ez működött is. Abban a másodpercben, hogy kitámadott Egyiptom is a végén, na azt megkontrázta utána Argentina, és ezt ugye nem kellett volna. Őket is elvitte a hív. Hozzáteszem, nagyon vitatják egyébként az egyiptomiak továbbra is, hogy most ott az utolsó gól előtt ott
2: hogy ugyanaz volt-e a helyzet, mint
3: igen,
2: az egyiptomi
3: hogy
2: esetben.
3: Náluk is volt szabálytalanság, sőt, ők vitatnak egy elmaradt büntetőt is, hogy ott volt egy belépő, és azt nem fújták le, meg hogy volt egy szabálytalanság, abból indult a kontra. Minden esetre nagyon örültem annak, és látszott Messi arcán a megkönnyebbülés, a boldogság.
2: Láttam ilyen gólörömet nála.
3: Igen, meg a lefújás után, hogy tényleg könnybe lábadt a szeme, hogy nincs vége még a sorozatnak, és megvédhetik a címüket. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy haladunk így előre a VB-n, hát hogyha ez így marad, akkor talán Messinek ez lesz a legjobb VB-je, vagy lehet a legjobb. Még akkor is, hogyha megnyerte a világbajnokságot korábban, de a játék most igazi karmester és igazi vezéregyéniség. Úgyhogy érdekes volt ez a mérkőzés, meg érdekes volt természetesen olvasni közben a Facebook hozzászólásokat, kommenteket is, hogy 0-2-nél ment a ilyen kutyaütő egy csapatot, mint az argentin, hogy ezek nem tudnak fog, hogy ezt is elszúrja, hogy azt, és itt a. Majd utána jöttek a hozzászólások, ahogy változott az eredmény, és akkor jött, hogy te már 2-2. Majd ez a. Na, ennyit a kutyaütő argentin. spanyolokról, megnyerték a meccset 3-2-re. De tehát ez a magyaros szemlélet, de szerintem ez mindenhol
2: így ment
3: a világban. Volt egy másik mérkőzés is, ugye Svájc-Kolumbia, erről kevesebbet beszélünk, mert, vagy beszéltünk, mert kicsit később kezdődött, szerintem sokan elaludtak már a végére, mert hogy a büntető, illetve hát 11-esekkel dőlt el tulajdonképpen szétlövéssel, hogy kijutott tovább, és a svájciak jutottak a legjobb 8 közé, úgyhogy nekik is ez egy hatalmas siker. Ott is volt minden kihagyott 11-es kolumbiai részről, majd svájci részről is, majd a svájci kapus fogott egy 11-es, és a végén belőtték, így tovább jutottak. Mondom a további párosításokat, Franciaország-Marokkó mérkőzés jön, majd aztán Spanyolország-Belgium, ez azért megint pikánsnak ígérkezik, és azt kell mondjam, megint egy érdekes mérkőzés lesz. Norvégia-Anglia, Angliára ne fogadj, csak szólok, mert akkor biztos, hogy ők veszítenek, de hogyha azt fogadod meg, hogy a norvégok, akkor meg biztos kibabrálnak veled az angolok, tehát neked ez a mumus.
2: Szörnyen egyébként. Én azt nagyon-nagyon várom azt a meccset. Pont nem leszek tévé közelében, de nyilván telefonon azért tudom követni. Nekem nagyon szimpatikus lett Norvégia. Anglia az teljesen elásta magát nálam. Úgyhogy egyértelmű egyébként, hogy én a viking harcosoknak
3: azért
2: szurkolok.
3: Az érdekes lesz egy holland és egy kín ellen, egymás ellen. Van egy svéd hölgy, azt hiszem atléta, de lehet, hogy modell, már nem tudom, de egy ilyen magas svéd hölgy, aki kísértetiesen hasonlít Hollandra. Tehát
2: én láttam
3: látod a videót?
2: És ráadásul rájátszik?
3: Rájátszik, ugyanazok a mozgás, ugyanaz a...
2: Előre tolt fej.
3: Igen. Hát úgy mondjuk speciál nem olyan nagyon csinosnak néz ki, de pont úgy néz ki, mint holland. Tehát csak női változatban. Igen, úgyhogy neki is már több ezeres követője van, vagy követőtábora, és hát Argentina, Svájc majd az utolsó körben. Itt azért a svájciak szerintem nagyon szurkoltak annak, hogy még a mérkőzés előtt, ha látták a meccset, hogy Egyiptom legyen, azért az talán könnyebb lett volna, bár most már nehéz itt jósolni. Lehet akár meglepetés is. Most, ha nem az esélyeseket nézzük, gondolj bele, a négy közé jutna mondjuk Marokkó, Belgium, Norvégia és Svájc. Na erre azért senki nem fogadott.
2: Hát ilyet nem.
3: Ilyen nincs. Viszont lehet egy másik, tehát lehet Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentina.
2: Na, inkább ez a gyanús. Ez a papírforma.
3: Ez lenne a papírforma, de hát most már ezen a VB-n bármi előfordulhat. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a folytatást. Tegnap megkezdődött a nemzetközi kupa szereplés a magyar csapatok számára, és az Eto 1-0-ra kikapott Reykjavíkban, 12 fok volt, teszem hozzá, Izlandon, tehát nem volt az a nagyon meleg, és a 92. percben kapták a győriek a gólt, jön majd a visszavágó, ezt azért le lehet dolgozni, és ez az egy gólos hátrány, ez talán nem akkora a különbség. Ha másokat beszéltünk Messiről, és Cristiano Ronaldóról is az elmúlt időszakban, akkor egy aranyos történet. Cristiano Ronaldónak a párjának van egy divatmárkája, tehát egy saját pizsamákat gyárt, ilyen kiegészítőket, és a többi, és meglepte Messinek a feleségét egy ajándékcsomaggal, és ezt ki is posztolta.
2: Ronaldo felesége?
3: Ronaldo, hát még nem a felesége, csak a mennyasszony állítólag elveszi a VB után Ronaldo. Hát már egy ideje együtt vannak, van már egy pár közös gyerekük is, de hogy az esküvőre is talán sor kerül. Szóval Ronaldónak a mennyasszonya küldött egy kis ajándékcsomagot Messi feleségének.
2: Zárulja be. Tehát, hogy nem azt mondta Ronaldo otthon, hogy ha nyerünk a VB-n, akkor
3: elveszlek. És akkor én tudta, hogy hát ez sose fog megvalósulni. Ja, hogy ezért évek óta a mennyasszonya, mert hogy ezt mondja, mióta együtt vannak 20 év, vagy.
2: Majd ha én is VB győztes leszek.
3: Igen, vegyél már el, már megint kiestünk. Szóval aranyos volt, és ki is posztolta ezt, hogy amikor arról beszélünk, hogy micsoda rivalizálás van a két játékos között, hogy a párok meg milyen jó viszonyban vannak, és utána válaszolt is Messi felesége, köszöni szépen, milyen aranyos vagy, és a többi. Egy jóga cuccot küldött neki, mert hogy szeret jógázni Messi felesége, és jóga matrac, meg ilyen kiegészítők, meg stb., és ezeket küldte neki ajándékba.
2: Biztos be van poloskázva, milyen edzéseket csinál Messi, ja, hogyan lehet ilyen jó formában.
3: Hogy majd Portugália-Argentina találkozik a döntőben, és akkor hát, ha az közben
2: de,
3: ez meg
2: de jó lett volna egyébként egy ilyet megnézni.
3: Igen, mondjuk az lett volna az álom döntő, hogy tényleg a két nagy rivális.
2: A két leköszönő.
3: De ez igen. Is milyen furcsa, nem a média generált belőlük gyakorlatilag nagy riválist, az aranylabdák meg mindenféle miatt, úgyhogy.
2: Mert mind a ketten nagyon jók voltak, kimagaslóak.
3: Egy időszakban?
2: Így van.
3: Igen.
2: Azért erre nagyon kevés esély van, amikor két ekkora csillag születik tulajdonképpen.
3: Ez így van.
2: Hogy ilyen világsztárok lettek.
3: És nem is tudom, hogy lesz-e még egy ilyen, mert ugye beszélünk Bappéről, Dembeléről, hát, Hollandról, Kínről, és a többi. Még talán Jamal lehet az, aki elérheti azt a szintet. Ugye a spanyolok játékos, aki még nagyon fiatal, tehát ő benne azért benne van, és Messi is nagyjából ilyen fiatalon tűnt fel. Sőt, hát Jamal még fiatalabb volt, amikor már szerepelt EB-n meg a válogatottban, úgyhogy izgalmas lesz ez még, de tényleg két ilyen korszakos zseni egyszerre, mint annak idején például a Forma 1-ben volt Prost és Senna párharca éveken keresztül. Apropó Forma 1, tegnap bejelentették, hogy hát már talán 2030-ban visszatérhetnek a V8-as benzinmotorok, és szigorítani akarnak, mert hogy most jelen pillanatban egy motor szállító, például Mercedes, azt hiszem négy csapatnak is szállít, Ferrari háromnak is, hogy egy független motor beszállítóval tárgyal a Nemzetközi Szövetség, hogy ők készítsenek majd motort, és tervezenek motort azoknak a csapatoknak, akik esetleg motor nélkül maradnak, mert hogy azt akarják szigorítani, hogy egy csapat, vagy egy gyártó csak egy csapatnak adhat som még pluszban motort, tehát mondjuk a Mercedes a gyári autóján kívül még mondjuk egy csapatot láthat el motorral. Sokkal olcsóbbá akarják tenni a motoroknak a gyártását, és hát nem tudom, emlékszel-e a Top Gear nevű sorozatnak az egyik sztárjára, akit megkérdezett a hétvégén, azt hiszem talán Nagy Dani pont a magyar riporter a szilvesztoni futam során, hogy mit szól a mostani Forma 1-hez, és azt mondta, tragédia, tehát vissza a V10-es benzines motorokat, és legyen hangjuk, és ez így élvezhetetlen, ami most van. Szegény Dani próbálta még azért úgy kérdezgetni, hogy hát, ha mond valami szépet is jelenlegi formájára, de nem nagyon tudott.
2: A lelátón legalább emellett lehet beszélgetni.
3: Igen, tehát hogy nem, ez neki nagyon hiányzik, hogy a régi erőforrások.
2: Érdekes egyébként, én azt hittem, hogy a világ legalábbis afelé tartott, hogy itt most már minden majd elektromos lesz.
3: Igen, de hát van a Formula
2: E, van külön.
3: Ami meg tényleg, hát ez amikor mint a távirányítós autók, olyan hangjuk van, és hallod a gumicsikorgás, nagyjából ennyi az előnye. Vissza akarják vezetni viszont a tankolást is 2030-tól, mert hogy ezek a motorok, ezek kisebb benzintankot kapnának, viszont többet fogyasztanak, mint a mostani autók, ezek hibridek, és hogy akkor fontolgatják, hogy visszavezetik a tankolást, ami egy látványos rész volt, már olyan szempontból, hogy vagy sikerül megtankolni, vagy nem.
2: Jó, várjál, mostában már nem volt tankolás,
3: nincs,
2: mert
3: már egy jó ideje.
2: Bírta.
3: Igen, most már végigbírja, és ezt kivezették. Nincs is kigyulladó autó azóta, tehát amit régen láttál. Egyébként műszakilag megbízhatók. Megbízhatóbbak talán ezek az autók, mint a régiek voltak. Nekem is hiányzik a hang. A V10-es volt az ideális, a V12 az már a csodaszámba ment, tehát az tényleg a Ferrariknak egy V12-es hang, hát az már az a fősüketítő szint volt, de hát az autósportot szerelőknek meg egy csodálatos dallam.
2: Így van, tehát mi szeretjük férfiak, amikor valami koszos, büdös, hangos.
3: Igen.
2: És közben 300-zal megy.
3: Ezért motorozik az ember.
2: Igen, Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Pont a közelmúltban történt ismerősöm, mondta a gyereknek, nem állhatsz fel a rollerre, tiltja, nem vett neki rollert, mondta, hogy nem állhatsz fel a barátnőd mögé sem, mert nem lehet ketten utazni egy rolleren. Kész, mit ad Isten az első adandó alkalommal, közlekedünk a városba kocsival, és látjuk, hogy a gyereke áll egy rolleren egy másik mögött.
2: Nem hiszem
1: el. És ennyit mondott másnap, azt mondja, hazamentem, fejmosás, stb. Nem erről domáltam végig. Ezt magyaráztam, hogy nem kapsz rollert, mert elesel. És a másik, ami kimondottan, hogy a barátnőjének tudta, hogy van, de nem állhatsz fel mögé, és mennek egymásba kapaszkodva, akkor is. Mert nyilván gyerek. Mit mond a másik? Ó, ne legyen, már úgyse látja senki, gyere, gyorsan átviszlek, meg stb. Stb. Vágyik rá a gyerek. A szülő megveszi, mert úgy van vele, hogy nehogy már az ő gyerekének ne legyen, tényleg legyen a másiknak is van. Tudom, majd az övé, az ő úgy fog közlekedni, hogy rendben van. Van olyan közös ismerősünk egyébként, aki fogta magát, elment a gyerekkel az első ilyen motorosboltba, mondta, hogy válasz magadnak egy motoros bukósisakot, mert látja, hogy a fiúknál most rend ez a krossisak, tedd fel a fejedre, próbáld
2: fel. És a busza.
1: Nem, meg van, itt van a rollerhez, hordja, és azt mondta, hogy és a gyerek örömmel hordja, mert egyébként úgy érzi magát, hogy ettől, hogy tényleg, hogy ő nyilván ad egy hamis biztonságérzetet is az a bukósisak, mert ettől talán egy picit gyorsabban fog közlekedni, de a fejét megvédi. És legalább, ha még el is törik a csont, az talán összefor. De a koponyasérülés, vagy ilyesmi nem. Ma reggel, ahogy jöttem, például láttam egy gyereket, úgy suhant el mellettem, szegény, alig érte fel a kormányt, olyan kicsi volt, de legalább 30-al közlekedett a kerékpárúton. Neki van elsőbsége, rendben van, megy, mint a golyó, kerékpárosokat mindenkit lehagyott, de hát ott jönnek autók keresztbe, akik nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni a kereszteződés előtt, mert ahogy hajt be, egyébként sem mindig állnak meg, de ahogy hajt be, nem is számíthat arra, hogy ott valaki majd átsuhan előtte. És utána elmagyarázhatja egyébként a gyerek, hogy neki volt elsőbsége, de hát addigra ő kórházban, mert 30-al, ha ütközik, nem tud megállni. Egész egyszerűen akkor átrepül, és hát ezért nagy a fejsérülés, mert a rollernél kicsi a kerék, előre repülsz, gyakorlatilag az első dolog, ami tompít, az a fejed meg a vállad. Kulcscsonttörések, fejsérülések nagyon-nagyon gyakori.
2: És hogy nem jutott még senkinek eszébe az, hogy azt mondja, hogy jól van, tényleg elég volt most már ebből, mert ez így nem működik, legyen 16 év, vagy legyen 18 év az alsó korhatára, nem rollerezhet.
1: Meg legyen egy sebességhatár. Én meg ezt nem értem, hogy ha egy kerékpárral te mész 20-al vagy 25-tel, az egy normális tempó. Tehát a 20-as tempó az teljesen élhető. Azzal lehet
2: akkor
1: közlekedni.
2: Akkor is meg tudsz úgy sérülni, hogy nem állsz
1: meg
2: fel.
1: Meg tudsz, így van, így van. De legalább nem 50-nel, meg 40-nel, meg olyan hát ott gyakorlatilag, és tényleg az a durva, ha te kis motorból levizsgázol, akkor milyen procedúrán kell végigmened? Kressz tanfolyam, vezetés tanfolyam, bukósisak, mindenféle, és 45-tel megy egy robogó. Annyival mehet, legalábbis szabályosan. Na most ehhez képest egy rollerre meg semmi. Nem kell, mehetsz 40-nel, meg 45-tel ugyanúgy. Tehát, hogy valahol ezt jó lenne minél hamarabb szabályozni. Tudom, hogy állandóan napi renden van, és mindenki erről beszél, de pont vasárnap voltunk egy kerti partin, együtt voltunk, ott is az egyik hölgy rögtön azt mondta, hallom, minden reggel beszéltek a rollerről, nem akarják még betiltani? Nyilván nem az a megoldás, hogy tiltsák be, de ettől függetlenül...
2: Nem, mert látod a Szesztilonnál is mi volt, az halagultban rollereznének akkor.
1: Hát akkor meg még inkább, de most nagyon sokan ugye ezeket a kölcsönzött rollereket, hogy azok hogy bírják, azt meg nem is értem. Látod úton útféle ledobálva, lepakolva, kint vannak a 40 fokban.
2: Azokat ez élteti szerintem.
1: Azoknak az akkumulátora milyen lehet, tehát nem tudom, össze-vissza, már láttam már a Dunába bedobva meg mindenhol ezeket a rollereket, és kiveszed
2: és megy
1: tovább.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte. És mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitt el, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távol eső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő busz megállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
1: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz, pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem, szálljanak le.
1: Hát,
2: mi nem akarunk leszállni?
1: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk. A busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
1: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyen lehetett menni tovább.
1: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthattak
2: az utasok. Hogy ebben mi volt a logika?
1: Nem, igen. Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk, egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjünk, az utolsó vonatot elcsípjük, ami Budapestről indul, és ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
1: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a vasúti kerék, vagy valami.
1: Mint a díny. Ezekből lett a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondta, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként
1: és már
2: el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
1: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
1: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. 18 új pszichoaktív szerre figyelmeztet a kormány. Folytatódnak a NAV ellenőrzései Hajdú-Bihar vármegyében. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. 18 új pszichoaktív anyag kerülhet fel Magyarországon az ellenőrzött szerek tiltó listájára. Hegedű Zsolt társadalmi egyeztetést kezdeményezett a szabályozás módosításáról, miután a Nemzeti Drog Fókuszpont jelezte, új dizájner drogok jelentek meg az Európai Unióban. A más tagállamokban már azonosított vegyületek Magyarországon egyelőre nem szerepelnek a tiltó listán, de a módosítás után a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnének. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, birtoklásuk vagy fogyasztásuk büntető jogi következményekkel járhat. A kormány szerint ezek az anyagok különösen veszélyesek lehetnek, mert összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan. A módosítás után már 426 vegyület szerepelne a listán. Folytatódnak a NAV ellenőrzései Hajdú-Bihar vármegyében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint július 6 és augusztus 31-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált területeken, vendéglátóhelyeken, piacokon, strandokon, valamint a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítóknál lehet számítani a revizorokra. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését vizsgálják. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a szabályos foglalkoztatást a vármegye építkezésein. A hatóság közlése alapján a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településén megjelenhetnek, ezért a vállalkozásoknak érdemes fokozottan figyelniük a szabályok betartására. Aki teheti, kerülje a Vasvári Pál utca, a Kótai út, a Stadion utca és a Hímes utca csomópontját Nyíregyházán, ahol jelenleg a körforgalom épül. A munkálatok miatt a Stadion utca érintett szakaszát teljesen lezárták a forgalom elől, a Kótai úton pedig csak egy sávon haladhatnak a járművek. Jelzőlámpás irányítás mellett a forgalom korlátozás miatt a környéken lassabb haladásra és tolódásra kell számítani, különösen a reggel és délutáni csúcsidőszakban. A közlekedés fejlesztési beruházás célja, hogy biztonságosabbá és átláthatóbbá tegye az érintett csomópont forgalmát. A tervek szerint a körforgalom építése az iskola kezdésre szeptemberre készülhet el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken és szombaton is folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, térségünkben számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is többfelé lesz élénk, időnként erős az északnyugati szél, hajnalban 9-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en. Yeah,

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: További szép reggelt, 3 perc múlva már 19:30, és ez még mindig a Sunshine FM, benne a keltető, és hát az utolsó lehetőségek egyike ma, ugyanis holnaptól már beindul majd a fődíj sorsolás. Itt a Sunshine 25 a nagy boom játékában, szóval, hogyha szeretnéd egy kicsikét próbára tenni magad, hogy milyen lennél egy szakavatatlan tűzszerészként, akkor próbáld még ki magad. A játék arról szól, hogy egy felhívó spotot követően kell 5-ként, vagy hát legalábbis érdemes, 5-ként bekerülni adásba, telefonálni nekünk a 0623163000-es telefonszámon, és amint ez megtörténik, 5-ként bent vagy, akkor csak tudni kell a rádiónk szlogenét, a Csak jó zene, és utána pedig indul majd egy ketyegő effekt, el kell találni a robbanás pillanatát, és akkor kell bummolni. No hát a játék az ma is elérhető lesz, majd holnap pedig, tehát fődíj sorsolás, ami pedig a mai napot illeti a továbbiakban, hát jelenleg 15-16 fokos értékek a hőmérséklet szempontjából, és hát nem lesz egy banánérlelő meleg, most érkezett meg a hideg front, egy kicsikét a mélyére nézünk itt az időjárásnak, vagy illetve a hőmérsékletnek, 23-24 fok lesz, azért ez nagyon ritka így nyáron, főleg a 40-41 fokos hőkupola után, hogy lesz annak még folytatás, az egy borzasztóan jó kérdés, és hogy a nyár mikor tér majd vissza, hát legközelebb olyan hétfő-kett környékén találkozhatunk vele, nyilván már hétvégén is jó idő lesz, de azért nem az a gatyarohasztó meleg. Szóval egyelőre a mai az csak 24 fokig. No, friss hírek, információk itt a Sunshine FM-en. SMS és Viber számunkat pedig használjátok akár információ átadására is. Ma reggel jól lehetett haladni például többek között a nyíregyházi Vasvári Pál utcán, ugyanis a lámpát még nem üzemelték be a körforgalom építésénél, de bármilyen egyéb infót nagyon szívesen fogadunk. És hát, hogyha van köszöntöttetek, akkor természetesen őt is nagy szeretettel felköszöntjük, és bemutatjuk a nagy közönség előtt. No, friss hírek, információk, aztán innen folytatjuk. Jó reggelt és türelmes utazást!
1: Igazi meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kért kedvenced, és Glass Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
0: 0620-316-3000.
3: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Több mint 5 kiló kábítószert foglaltak meg budapesti férfinál. Franciaország akkumulátoros tárolással kezelni a negatív áramárakat. Átrendeződés zajlik a magyar magánegészségügyben. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Több mint 5 kg kábítószert foglaltak le a nyomozók egy budapesti férfinál, akit drogkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor pedig 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A lakásában és a tárolójában több mint 5 kg amfetamint, több mint 400 g kokaint, valamint kisebb mennyiségű kristályos anyagot foglaltak le. A drog fekete piac értéke mintegy 30 millió forint lehet. A rendőrök emellett készpénzt, egy személyautót is lefoglaltak és zároltak egy bankszámlát. A férfi feltételezett vevői közül 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Franciaország új megújuló energiatendert indít 2027 elején, amely előnyben részesíteni az akkumulátoros energiatárolással kombinált beruházásokat. A cél az, hogy a negatív áramárak idején ne a megújuló erőművek lekapcsoláson legyen az egyetlen megoldás, hanem a megtermelt áramot később kedvező piaci körülmények között lehessen felhasználni. A francia energiaügyi minisztérium szerint a pályázaton nap- és szélerőművek is indulhatnak, a hibrid, vagyis termelést és tárolást egyesítő projektek pedig ösztönzést kaphatnak. A háttérben az áll, hogy a megújuló energiatermelés gyors növekedésével egyre gyakoribbak azok az időszakok, amikor a bőséges kínálat miatt az áramárak negatív tartományba kerülnek. A tárolók terjedése a rendszer kiegyensúlyozását is segítheti. Tovább erősödtek a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató 2025-ben, derül ki a portfólió éves piaci körképéből. Az elemzés szerint a vizsgált klinikák többsége növelni tudta árbevételét, miközben a szektorban ismét lendületet vett a konszolidáció. A piac vezető Medicare korábbi nevén Medicover továbbra is őrzi első helyét, és az Afidea felvásárlásával még nagyobb szereplővé válhat. Látványosan bővült a budai egészségközpont is, amely több mint 30%-os árbevétel növekedéssel a rangsor második helyére lépett elő. A portfólió szerint a jövedelmezőség romlása megállt, de alacsony szinten stabilizálódott, ami azt jelzi, hogy a piac továbbra is érzékeny lehet a szabályozási, bér- és adattranszparencia változásokra. Informatikai fejlesztés miatt több szolgáltatásig szünettel majd a K&H banknál július 18-án 23 órától, július 19-én 17 óráig. A bank tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem lesz elérhető az internetbank és a mobilbank, valamint az ezeken keresztül használható pénzügyi befektetési és kiegészítő szolgáltatások sem. Szünettel az ATM-es készpénzbefizetés, az azonnali átutalások indítása és a fizetési kérelmek fogadása is. A bankkártya vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a kártyatiltás ugyanakkor továbbra is működik. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy még a leállás előtt ellenőrizzék egyenlegüket, kártyalimiteiket és esedékes fizetéseiket, mert a határidős és rendszeres megbízások csak a bankszünnapot követő első munkanapon teljesülnek. Az Európai Parlament megszavazta a szociális biztonsági rendszereket összehangoló uniós szabályok frissítését. A módosítás célja, hogy egyértelműbb legyen, melyik ország szabályai vonatkoznak azokra, akik más uniós tagállamban élnek vagy dolgoznak. A jogszabály pontosítja azt is, hogyan kell figyelembe venni a különböző országokban teljesített munkaviszonyt, önfoglalkoztatás vagy biztosítási időszakot a munkanélküli ellátásoknál. Azok, akik álláskeresés miatt másik uniós országba mennének, bizonyos feltételekkel továbbra is kaphatnak ellátást attól az országtól, ahonnan távoztak. A határmenti ingázóknál pedig meghatározott munkaviszony után az az ország fizetheti az ellátást, ahol dolgoztak. A szöveget még a tagállamokat képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Lecsökkent a pollen terhelés térségünkben, mindemellett most hidegfronti hatás várható a folytatásban is, emiatt nehéz napvár a frontérzékenyekre, a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Az egykor Corona Rhythm of the Night, ez a Black Eyed Peas esítve, ez volt a ritmó. Pontosan 3:47 van, további jó reggelt és türelmes autózást. Türelemre főleg egyébként Debrecen bizonyos pontjaival szükség. Elkezdődött ugyanis a villamospálya felújításának harmadik üteme. Ez egyébként július 12-éig tart, ami azt jelenti, hogy vasárnapra elvileg befejeződik. Tehát a Kossuth téren folytatódnak a munkák Debrecenben, a Péterfia utcában pedig síncserét végeznek. Szóval emiatt egyes villamosok teljes vonalán villamospótló autóbuszok közlekednek. A kettes villamos továbbra is a Kálvin tér és a Doberdó utca között jár, szóval azért érdemes ezekre odafigyelni. Na, és egy jó hír, illetve egy pozitívum, a rengeteg negatív megítélés után, ami a rollereseket érte az elmúlt időszakban, hadd mondjak azért egy pozitívumot, és hadd dicsérjek meg azért néhány fiatalt, nem is keveset, a Nyíregyházán a Sóstói tó környékén kóboroltam, amikor láttam azért fiatalok csapatát, többet is, több különböző helyről, és mindenkin kivétel nélkül bukósisak volt. Lassan közlekedtek, odafigyelve, előzékenyen, úgyhogy na, ez legyen szerintem a követendő példa, úgyhogy ott már azért valami, azt gondolom, elindult a fejekbe, szülők, illetve gyerekek részéről is, úgyhogy ez így egy jó irány, azt gondolom, hogy ezzel így menthető lehet a helyzet, és a rollereseket ért támadás is. Sok türelmet az utakon, és jó zenét közben, jön Taylor Swift.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Sunshine FM.
4: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ugye a rossz idő hatására nagyon sokad autóval közelítik meg a munkahelyeket, vagy éppen a célpontjaikat. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ezt egyének használjuk az autót, és ez látszik a forgalmon. És a bejövő útszakaszokon is, de a város egész területén igen nagy forgalomban autózunk, ami

0: Zsabolhatott egy fiatalkorú a Pocsai vasútállomáson. Élénkül az új autópiac, erősödik az érdeklődés az elektromos modellek iránt. Jó ütemben halad a Pallagi úti idősek otthonának felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Vádat emeltek egy 15 éves fiúval szemben, aki a vád szerint kétszer is pénzt szerzett fenyegetéssel a Pocsai Esztár vasútállomáson. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a fiatalkorú tavaly októberben előbb egy 13 éves ismerősétől kért pénzt, majd amikor a fiú nem adott, megfenyegette a sértet, pedig félelmében átadott neki 5000 forintot. Másfél órával később egy 14 éves fiútól követelt pénzt az állomás közelében, akit szintén megfenyegetett, majd 2500 forintot vett el tőle. A fiatalkorú az eset óta letartóztatásban van, a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránt érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Az elektromos és plug-in hibrid modellek aránya országosan egyelőre nagyjából 10% az új autó eladásokon belül. Jó ütemben zajlik a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása, a demes rész lekorszerűsítése már a végéhez közeledik. Széles Dián alpolgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kivitelezők elkészültek a munkákkal, folyamatosan érkeznek az új ágyak, és hamarosan a dekoráció is elkészül. A modernizált terek a gondozók munkáját is segítik, miközben kényelmesebb és biztonságosabb környezetet biztosítanak az ellátottaknak. Az intézmény teljes szárnyanként felújításáról még 2017-ben döntöttek. Az egyes alszány munkái 2025. októberében kezdődtek. A beruházással több mint 177 millió forintot különített el az önkormányzat. A fejlesztés folytatódik, később a harmadik emelet renoválása is napirendre kerülhet. Folytatódik a 33-as főút felújítása Debrecenben, a következő ütemben a Füredi út újabb szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres részt érintik. Július 8-án az ideiglenes forgalom technika és a terelések kialakításával indul a kivitelezés, majd másnap megkezdődik a szegélybontás és az új szegélyek építése. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban, ezt követően pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A záró munkák során felfestik az útburkolati jeleket, és kihelyezik a végleges forgalomtechnikai elemeket. A felújítás várhatóan augusztus közepére fejeződik be.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hétvégére folytatódik a napos gomoly felhős időjárás városunkban, és számottevő csapadék nem várható. Továbbra is többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. A maximumok a következő napokban 26-34 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Zene, kultúra, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
2: Ez a Sunshine FM.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

Kádáskori Szesek Vádor ezúttal Rehabbel és Inával. Jó reggelt, ez a Sunshine FM 7 óra 12 perc van. Lendületes, szép reggelt kívánok mindenkinek, de hogyha lemaradásban vagytok időben, akkor azt ne az úton hozzátok be. Bármilyen közlekedési információt elfogadunk, csak az legyen valós. 0620-316-3000 az információs vonalunk. Nyíregyházan épül a körforgalom a Vasvári Pál utcánál, ott a Hímes csomópontjánál, szóval kicsikét lassabb lehet a haladás. Ugye napközben azért bekapcsolják ott a jelzőlámpát, és folytatódik tovább a munka, szóval készüljetek arra, hogy hosszabb menetidőre kell számítani. Aztán folytatódik például a villamospálya felújítása, annak is harmadik fázisa Debrecenben, úgyhogy arra is óvatosabban, a Kossuth téren, a Péterfia utcánál történik mindez, és villamospótló autóbuszok is megjelentek időközben. Aztán hát megjelenik majd a ponthatárok kihirdetése a felsőoktatásban július 23-án, amit mi is egy óriási pontváró partival együtt várunk majd. A mai nap viszont egy fontos dátum, a július 9-e, ugyanis az utolsó határidő, hogy módosíthatjátok a felsőoktatási felvételiben a megjelölt szakok sorrendjét, illetve a hiányzó dokumentumokat is fel lehet tölteni. Hát arra már nincs lehetőség, hogy új képzést vegyetek fel, viszont a szakok sorrendje az még egyszer átrendezhető, illetve a nem kívánt jelentkezési helyek is visszavonhatók. No, hát közben pedig érkeznek a jó zenék is nálunk, így 4-8 előtt 1 perccel, remélhetőleg te is megérkezel a célállomáshoz biztonsággal. Én ezt kívánom, közben pedig megjött Lois.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámlacsomagot? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámla ajánlattal találjuk szembe magunkat szinte nap mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes elgondolni, például használunk-e bankkártyát, azt online vagy inkább fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben veszünk fel mondjuk ATM-ből készpénzt. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, és az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok jellemzően azt jelentik, hogy nem kerül felszámolásra havi számlavezetési díj, de az ügyfélnek azért bizonyos feltételeket teljesíteni kell. Például a munkabérét a bankszámlára kell utalni, és havonta minimum meghatározott darabszámban kell végrehajtani tranzakciót.
2: Szabó Katalinnak köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Új vezérigazgató kerül az MBM élére. 0%-os gyógyszeráfát javasolt Takács Péter. Két új szervezet is létrejöhet a közösségi közlekedésben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Újabb jelentős személyváltozás történt egy állami vállalatnál. Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját, Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét, Szepek Gábort. Az Állami Energetikai Társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt lett, aki több mint 25 éves energetikai és felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A miniszter közlése szerint az új vezetéstől átláthatóbb és költséghatékonyabb működést várnak. Kiemelt célként jelölték meg az ellátás biztonság erősítését, az energetikai fejlesztések felgyorsítását, valamint a tiszta energiára való átállás támogatását. Az MVM Magyarország egyik legfontosabb energetikai vállalata, ezért a vezető váltás az egész ágazat szempontjából meghatározó lehet. 0%-ra csökkenteni a gyógyszerek áfáját Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő. A korábbi egészségügyi államtitkár javaslata szerint szeptember 1-től a vínköteles és a nem vínköteles emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek is áfamentessé válhatnának. Takács Péter úgy fogalmazott, a gyógyszer nem luxuscikk, hanem a gyógyulás alapfeltétele. A kérdés a parlamenti vitában is előkerült, ahol a kormány részéről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, hogy dolgoznak az adócsomagon, amelyben a gyógyszeráfa ügye is szerepelhet. A kormány emellett több törvényjavaslatot is benyújtott, köztük egészségügyi, köznevelési és rendészeti módosításokat. Az egészségügyi javaslat egyebek mellett a szifilisz fertőzések adatkezelését érinti. Lezárta az országgyűlés a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat két új szervezet létrehozását is tartalmazza, az országos közlekedés szervezőjét, valamint az országos gördülő állomány kezelőjét. A Tisza párt képviselői szerint a reform összehangolt menetrenddel működő egységes közlekedési hálózatot teremthet, és hosszabb távon javíthatja a szolgáltatások színvonalát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vitában arról is beszélt, hogy szerdától ismét elérhetőek a vonatok valós helyzetét mutató térképek a MÁV Plus alkalmazásban. A miniszter hangsúlyozta, az országbérlet megmarad és továbbra is egységes rendszerben működik. Eljárásjogi vita alakulhat ki abban a rágalmazási ügyben, amelyet Semjén Zsolt feljelentése nyomán tárgyal a bíróság. A Zsolti bácsi ügyként emlegetett eljárásban több közéleti szereplőt és korábbi ellenzéki képviselőt is meghallgatta, köztük Arató Gergelyt, Szabó Tímeát és Tordai Bencét. Komlódi Gábor Arató Gergely ügyvédje szerint az ügyészség hibáztatott, amikor nem vette figyelembe a DK-s politikus mentelmi jogát, ezért az ügy akár az alkotmánybíróságig is eljuthat. A feljelentés szerint az érintettek nyilatkozatai alkalmasak lehetnek Semjén Zsolt jó hír nevének megsértésére. A meghallgatáson több érintett jelezte, hogy nem kér bocsánatot. Egy feljelentett viszont elnézést kért, vele szemben az eljárás nem folytatódik. Július 9-ig, tehát a mai napig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyszer a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételizők az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint sorrend módosításkor kizárólag a már megjelölt képzéseket lehet átrendezni, új szakot már nem lehet felvenni. A jelentkezők ugyanakkor visszavonhatják azokat a jelentkezési helyeket, amelyeket már nem szeretnének fenntartani. A hivatal arra is figyelmeztet, hogy érdemes ellenőrizni a személyes adatokat, az e-mail címet és a telefonszámot is, hogy minden információ pontos legyen. A felső oktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki, elsőként a felvi.hu oldalon. A hivatalos besorolási határozat legkésőbb július 31-ig lesz elérhető az e-felvételiben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 418, az eurót 357, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 313 forintos áron jegyezte a bank. Térségünkben hidegfront frissítette fel most a levegőt, a következő órákban sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőkből csapadék nem valószínű, egy-egy zápor zivatar azért előfordulhat. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, My Smith újdonság a Drive Safe címmel hitekeltetőben. 7 óra 41 perc van, megérkezett közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis okolom, hello!
0: Jó reggelt! Nagyon dübörög a csúcsforgalom jelenleg is, és hát sokan úgy érezhetik, hogy araszolva késésben vannak, de nekik egy jó hír, hogy egy japán legenda szerint, hogyha késsel valahonnan, vagy éppen lekésed a busz, akkor lehet, hogy egy balesettől menekültél meg. Nem tudom, hogy te hiszel ebben. A japánok szerint az univerzum olyan módon véd meg bennünket, ami elsőre pekszerűnek tűnhet, viszont gondoskodik arról, hogy épségben megúzza az egyes helyzeteket. Ezért van az, hogy például valamiért vissza kell szaladnod még harmadjára is, mert elfelejtetted, ott felejtetted, visszafordulsz, és ezzel egyébként egy kerülő utat biztosít, hogy elkerüld a rosszat, ami vár rád.
1: Alapvetően igen, én is azt mondom, hogy biztos, hogy van valami oka ezeknek.
0: Sorsvidőségfilm?
1: Igen, meg neked is biztos volt már olyan szituáció, amikor azt mondod, hogy na ezen múlt az életem, vagy ezen múlt egy minimális. Nekem a genovai híd volt annak idején így, hogy átmentem rajta, majd egy héttel később leszakadt, és utána eszembe jutott, hogy hát ez gondolom, hogy egy héttel hamarabb sem volt sokkal jobb állapotban, mint amikor összedől. Nyilván ilyenkor az ember átgondolja, hogy mi történt, vagy most vagy láttam az egyik ilyen motoros csoportban, hogy a srác durdefektet kapott motorral az első keréken autópályán. Azért azt megfogni nem egy egyszerű történet, azt mondta, hogy nagyjából olyan érzés volt, mint amikor a feleségeddel töltesz egy légyottot, de véletlenül a barátnődnek a nevét mondod ki, és megpróbálsz nyerekben maradni. Na most megpróbált ő is nyerekben maradni, és igazából sikerült. Viszont van olyan, amire meg azt mondom, hogy sorsszerű, és ha ez van megírva, akkor nem tudod kikerülni, ellentétben ezzel a japán mondással, hogy nem tudom, emlékszel-e rá, amikor volt a Concorde repülőgép baleset, és lezuhant a repülőgép, és sajnos nagyon sokan szörnyet haltak, hogy volt olyan pár, aki lekéste ezt a repülőgépet, és utána így kénytelenek voltak autót bérelni, és azzal indultak el a célpontjuk felé, és aztán autóbalesetben hunytak el. Tehát nekik valamiért ez volt megírva, hogy ezt az utat, ezt nem kell túlélniük.
0: A Hideg Kiráz egyébként, ugye a Végső Állomás filmek pont erről szólnak, hogy nem tudott kicselezni a halált, mert hogyha az van megírva, és pont ott is ugye ez volt, hogy ugye az első részben a repülőgép szerencsétlenség, de az egyiknek látomása volt, és nem ment fel a gépre, de végül ugye folyamatosan a nyomában volt a végzete. És ha már itt járunk egyébként, és repülőgép szerencsétlenség, döbbenten olvastam egyébként, hogy nemrégiben történt Argentínában, egy 42 éves pilóta oktatást tartott a levegőben, aznap már a másodikat, és az eset kapcsán, hogy a második tanítvány egy 22 éves lány volt, fent voltak a levegőben, és egyszer csak a repülő oktató annyit mondott, hogy levette a fejhallgatót, kicsatolta az övet fent a levegőben, annyit mondott a lánynak, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, kinyitotta a gép oldalát, és kiugrott belőle, ejtőernyő nélkül.
1: És ott hagyta egyedül?
0: És ott hagyta egyedül, és szerencsésen le tudta tenni a lánya gépet.
1: Ez elég motiváló dolog.
0: Azt gondolom, hogy az életben nem akar többet majd repülni szerintem a lány, és nyilvánvalóan az életét veszítette a 42 éves pilóta, akinél semmilyen előjele nem volt annak, hogy ő ilyen tettre készül, tehát hogy lesokkolt mindenkit egy Cessna 150-es repülőgéppel. Azt mondják egyébként, hogy annak az ajtaját sem könnyű kinyitni, tehát nem tudom, aki ezzel foglalkozik, repülőgépen ült már, szokott kiugrálni, azért nekünk is van elég sok ejtőernyős ismerősünk, azt mondják, hogy olyan, mintha valaki 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálna kinyitni, tehát akkora erő kell hozzá. Ebben nem vagyok biztos, ebben nem vagyok szakavatott. Egy viszont egészen biztos, hogy végzett önmagával. Tehát, hogy jött egy gondolata, aznap még volt egy másik tanítványa is előtte, ott sem volt semmi előjele ennek. És na most nyilván az internet népe meg azt mondja, hogy hát figyelj, ketten voltak fent, és csak az egyikük jött le, élve. Tehát, és akkor most elkezdték.
1: Jaj, hogy akkor kilökte.
0: Elkezdték gyanúsítani.
1: Nyilván ilyenkor a tanuló ki szokta lökni az oktatót. Tehát, hogy egyedül.
0: Nem, majd én.
1: Én akarok vezetni. Nem adom oda a kormány, nem tudsz végezni, de tudok vezetni. Nem.
0: Érdekes gondolat az egyébként, hogy nyilván már most nem tudjuk ezt megüzenni a 42 éves pilótának, aki ilyen tettet hajtott végre, de mindazoknak üzennénk, akik jelenleg is életben vannak, de mégis sajnos olykor mélyebb pontjaikon gondolkodnak azon, hogy önkezük által végeznek önmagukkal, hogy traumatizálják ezek az emberek, azokat, akik viszont átélik ezeket a helyzeteket.
1: Tehát hát nem véletlenül a mozdony vezetőket, illetve a többieket egy pszichológus azonnal kezeli és hónapokig tartó. Hát ez egy óriási trauma nekik. Tehát erre is gondolni kell nyilván. Nem tudom, ilyenkor egyáltalán az ember tud-e tisztán gondolkodni.
0: Nem, jó tanácsot nem adhatunk. Tehát az nem mondhatjuk, Isten, hogy úgy csináljátok, mert ne csináljátok, sehogy ne csináljátok.
1: Sehogy nincs az a szituáció, nincs. És vannak ilyen vonalak is, ilyenkor hívni kell ezt a telefonos vonalat, van segítség. Emlékszem, hogy annak idején talán Norvégiában óriási botrány lett belőle, hogy volt egy srác, aki bement, nem is Koppenhágában volt, és bement egy bevásárló központba, és lövöldözni kezdett csak úgy találomra, meg mindenféle, és aztán kiderült utána, hogy ő már többször hívta ezt a segélyhívó vonalat, illetve elmondta, hogy neki pszichés problémái vannak, ez a kényszerképzete, ilyen problémái vannak, stb., és nem vették komolyan. És hát utána egy komoly vizsgálat indult, és bizony ott azt hiszem talán hát ilyen börtönbüntetés, vagy legalábbis komoly bírságot is kaptak azok, akik ezt nem vették komolyan, mert hát nem tudhatod, hogy mikor kerülsz ilyen élethelyzetbe. Volt már ilyen egyébként Budapestre tartó repülőjáratot is kényszerleszállás miatt, azt hiszem talán Pozsonyban hamarabb le kellett szállnia, vagy valahol, vagy Bécs környékén, mert ott is azt mondták, hogy valaki épp a mosdóban öngyilkosságot követett el. Nyilván az még 230 balány utast érintett. Túlélte egyébként, mert csak kísérlet volt, ha jól emlékszem, és de hát ez is azért a többi utassal szemesen már bocsánat, azt mondom, hogy nem fair, de hát mit tudsz csinálni? Ha már a helyzetben vagy, hogy az életedet el akarod dobni, akkor biztos, hogy nem gondolsz arra, hogy esetleg mi lesz a többiekkel.
0: Na itt a pont így van. Tehát, hogyha már te meguntod a saját életedet, és önmagadat nem szereted és nem tiszteled, akkor nem várhatjuk el nyilván. Tehát, hogy ez így logikusnak tűnik. Olyankor a legutolsó gondolata az öngyilkos jelöltnek, hogy na vajon a többiekkel mi lesz. Na hát remélhetőleg nem akartuk ennyire szomorú.
1: Nem. Tehát, hogy azért van rengeteg olyan pozitív dolog, ami meg hozzá kapcsolódik, akár a repüléshez is. Például most hétvégén, pont ha már említetted az ejtőernyősöket, a múlt hétvégén például Nyíregyháza fölött körözött egy olyan ritka repülő, hallhatta szerintem egész Nyíregyháza, mert ilyen, hát nem valami turbómotoros, nem tudom milyen hiper-szuper repülőgép, egy lengyel repülő egyébként, ami ilyen cápát ábrázolt, és ez keringett fent 2-3 napon keresztül, és talán ejtőernyősök ugráltak belőle.
0: Igen, nem Nyíregyháza fölött, hanem konkrétan fölöttünk. Tehát én azt vártam, mikor esnek be a kertbe.
1: Hát azt hitted fölötted, de én meg azt hittem, hogy fölöttünk. Aztán kiderült, hogy egyébként ezt Újfehértónál is látják. Ők meg azt hitték, hogy fölöttük. Tehát, hogy mindenki azt hitte, hogy fölöttem.
0: Na jó, de Nyíregyházáról szállt fel, tehát, hogy ez, igen, nyilván mi mindketten azért aránylag közel lakunk.
1: Igen, de tudod, mi volt a fura? Azt mondtam, hogy ez sose akar leszállni, tehát, hogy mikor fog leszállni. Én már körbejártam először a fél kertet, hogy mi az, ami így zúg. Tehát egy ennyire hangosan, mert egyébként brutál hangos volt a hangja, és hát nyilván akik szeretik a repülést, meg ismerik a repülőgépeket, tudják, hogy ez egy különleges volt, de mondtam, hogy kinek van ennyi pénze, hogy ennyit repülőzget egész nap megállás nélkül.
0: Ez olyan, mint a Steven Seagal filmekben, itt nem kell újra tölteni.
1: Igen.
0: Vagy a
1: az volt az érzése, mert vannak néha előfordulnak olyan ilyen luxus helikopterek, meg stb., amik leszállnak, elmennek. Brutális egyébként a fenntartás.
0: Honnan tudod, hogy luxus helikopter, hogy nem talpa, hanem kereke van?
1: Hát onnan, hogy ránézel, és nem látod a kerekét. Tehát nálam ez a luxus. Tehát így állapítom meg, ha behúzható kereke van egy helikopternek, az már luxus helikopter. Tehát, hogy az már biztos az. Úgyhogy valaki írta is a csoportba, hogy hát nem hittem, hogy visszasírom a régi anketteseket, az ancsákat, ahogy hívják.
0: Igen.
1: Hogy annak a hangját már megszoktam, mert az ejtőernyősök abból szoktak ugrálni. Amúgy annak imádom a hangját. Nem akkor, amikor felszállnak meg stb., hanem amikor kiugranak az ejtőernyősök, elkezd lefelé ereszkedni, és hallod, hogy így durrog, így visszalő a kipufogóba, meg stb.
0: Itt volt egy kisebb fajta felháborodás egyébként a komment szekcióban, ezt láttam, hogy
1: sokakat meg zavart.
0: Sokakat zavart, hogy egész hétvégén ment.
1: Igen, ennek ilyen magasabb fejhangja volt, tehát ez egy kicsit ilyen zavaró volt, mint az ankettes, annak olyan mély öblös hangja van.
0: Arra tudsz szunyókálni, mint a Forma 1-re, erre nem tudsz.
1: Na, én egészen addig azt mondtam, amíg meg nem ismertem azt a Pista bácsit, aki szerelte ezeket a csillagmotorokat az anketteseknél, hogy hát ezek egy nagyon biztonságos repülők, most is azt mondják, hogy az, és elvitorlázik nagyon messzire, erről már sokat beszéltünk, de hogy ez a Pista bácsi szerelte annak idején ezeket a repülőgép motorokat, és nekem volt szerencsém hozzájárni, autót javítatni, mert hogy az autónál is a boxer motorosokhoz értett, és hát azokat szerelgette, nekem akkor pont egy olyan 1000 éves, hát 68-as kis bogaram volt.
0: Több mint 1000.
1: Igen, és akkor mentem hozzá, és ha ha jó paszba kaptam el, akkor nagyon segítőkész volt, ha rossz paszba kaptam el, akkor meg kevésbé. És akkor így mindig mondtam, hogy István bácsi így meg úgy, és jött, és mondta, hogy most nem ér rám, mert repülőgépet szerel, de közben mást is csinált, és mondtam, hogy biztos, hogy jól vannak össze, akkor ezek a repülők, úgyhogy láttam, hogy néha olyan hát úgy össze van végül, szikszalagozva meg.
0: Ez most készült el, azt alatta, Pista bácsi alatt meg volt egy halomcsavar, meg kimaradt alkatrész.
1: És ez, ha hiszed, hanem, tényleg így volt. Tehát az, mint a filmekben, nekem ilyen két doboznyi alkatrész maradt meg, és minden szerelés után ez gyarapodott, egyre több volt, és mondom, hogy mitől megy ez az autó, amikor mindig egyel több, egy-két alkatrészsel több
0: ez
1: maradt
0: jó,
1: ki,
0: ez felesleges, ezt nem tudom, minek rakták bele, ezt is dobjuk ki belőle.
1: És ez volt a következő gondolat, hogy ez hogy én találtam ki ezt az autót, mert olyan pofon egyszerű volt, hogy gyakorlatilag abban egy felesleges alkatrész nem volt, sőt, kiderült, hogy még így is volt benne egy csomó felesleges.
0: Pluszba volt. Azért, hogyha menet közben szerelni kell. Mindig kéznél legyen. Na jó reggelt mindenkinek, jó utat, vigyázzatok egymásra. Balesetmentes, türelmes közlekedést kívánunk. Információs vonalunk a 0623 16 3000. Most 7 óra 52 perc van, Azeria és Dash pedig már is rákezd, ez a mindegy. Aztán nem sokára friss hírek, információk, és a következő órában is találkozunk, legalábbis mi ebben nagyon-nagyon bízunk, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
2: Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már? És esténként várod,

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 55.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
6: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: folyamatában is, de most már a villamospálya felújítása miatt elértek odáig, hogy a Kálvin tértől a Péter Tója után kezdték meg a munkálatokat, és ez borzasztó nagy dugót okoz, tehát ott ugye elég nagy a forgalom egyébként is. Erre figyeljünk, valamint a Faraktár után az egészen a Hétvezér utcáig óriási forgalmat tapasztaltunk, valamint a bejövő útszakaszokon kell még nagyon figyelni, és több lámpaváltást kell várni az, hogy átjussunk. Hát ehhez kívánok én sok-sok türelmet, és balesetnek a közlekedés mindenki számára.
1: Így legyen, köszönjük László!
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Utcabeli haragosára támadt egy bihar keresztesi férfi. Padellel bővül a Debrecen Egyetem dolgozói mozgás programja. Nagy a nyári forgalom a debreceni repülőtéren. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek egy bihar keresztesi férfi ellen, aki a vád szerint rátámadt utcabeli haragosára. A Berettyóújfalui járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott és a sértett ugyanabban az utcában laknak. Közöttük korábban is feszült volt a viszony. A férfi tavaly szeptemberben késő este megjelent a sértett háza előtt, majd a redőnyök keresztül bekiabált és trágás szavakkal provokálta. A sértett ezután kiment az udvarra, hogy megbeszéljék a konfliktust, a vádlott azonban hátulról combon rúgta. Később az utcáról felkapott egy kukát és azzal is megdobta a sértettet, akit a vállán talált el. Sérülés nem történt. A férfi beismerte a bűncselekményt, az ügyészség garázdaság miatt próbára bocsátást indítványozott. Padellel bővül a Debrecen Egyetem dolgozói mozgás programja. A DEAC szabadidősport szakosztálya a Böszörményi úti kampuszon. Nemrég átadott padel komplexumra építve indítana új közösségi sportprogramokat az egyetemi munkavállalóknak. A kezdeményezés célja, hogy a mozgás mellett tovább erősítsa az egyetemi közösséget is. A programban már 1700 dolgozó vesz részt, akik sportolással töltött perceiket egy egyetemi felületen rögzítik és szervezeti egységüknek gyűjtenek pontokat. A júniusi eredmények alapján több kategóriában is díjazták a legeredményesebb egységeket. Szeptemberben pádel piknik napot is terveznek, ahol a résztvevők megismerhetik a könnyen elsajátítható labdajátékot. A mozgás programhoz továbbra is várják az egyetemi dolgozók csatlakozását. Jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma a nyári főszezonban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Sokan utaznak Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra is. Az utazási szakemberek szerint azok jártak a legjobban, akik hónapokkal korábban lefoglalták a nyaralásukat, mert a korábbi években megszokott olcsó last-minute ajánlatok egyre ritkábbak. Júliusban és augusztusban már kevés a szabad hely, miközben az árak továbbra is magasak. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy külföldi betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több százezer súlyosabb esetben több millió forintos kiadást is jelenthet. Folytatódik a 33-as főút június közepén megkezdett felújítása Debrecenben. A beruházás következő ütemében a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák szegélybontással és új szegélyek építésével kezdődnek. Ez várhatóan két hétig tart. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban. Ezután pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A felújítás várhatóan augusztus közepére fehérződik be. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Komoly nyomás alatt van az európai autóipar, erről beszélt az IPA stratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament vitáján úgy fogalmazott, nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc nehéz helyzetbe került, és több millió munkahely jövője is kockán foroghat. A biztos szerint az ágazatot technológiai lemaradás, gyengülő ellátási láncok, vámterhek, piaci akadályok és kínai modellek erősödő jelenléte is terheli. Az Európai Bizottság ezért átfogó autóipari stratégián dolgozik, amely a teljes értékláncot érinteni.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban a folytatásban sok napsütés várható, a kevés gumoly felhőkből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél, a maximumok 25-31 fok között alak.
2: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 14 perc van, további szuper napot mindenkinek. Már kis péntek van, úgyhogy ez nagyon jó hír lehet azok számára, akik jobban szeretik a szabadidőt a munkánál.
2: Akik szeretik a csütörtöket.
1: Igen, meg a péntek és a szombat közeledtét. Tegnap Nyíregyházán a Sóstói tó körül sétálgattam, és rengeteg rolleressel találkoztam. Ma már egyébként szót ejtettem róluk még nélküled is, de azért itt is hagyd tegyem hozzá, meg akik esetleg lemaradtak volna róla, hogy a rengeteg negatív megítélés mellett, amelyet kaptak az utóbbi időben, azt kell mondjam, hogy sok rolleres láttam, és kivétel nélkül mindegyiken bukós isak volt, és szépen lassan rendezett sorokban
2: mentek. Én is nagyon büszke voltam magunkra, hogy mondtam, biztos azért, mert hétfőn már megint beléjük szálltunk, és ugyanezt tapasztaltam én is, hogy tegnap tök korrekten közlekedtek a kerékpárúton is, nem száguldozva, normálisan, egyet láttam, aki nem normális, de az összes többi az igen. Az a srác, az nem tudom, már majd egyszer megállítom, hogyha utolérem, nem tudom utolérni. Hát nem tudod. Tehát ugye elmagyaráznám neki szívesen, hogy nem biztos, hogy 30-35-tel kell gangolni a kerékpárúton, mert most még nincs akkora forgalom az autók részéről, de hogyha lesz, akkor lehet, hogy hamar ütközés lesz a vége. De mindenki más, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy van valamennyi hatása szerintem ezeknek, nem a mi mondásunknak, hanem hogy mindenki erről beszél, és mindenhol ez megy, hogy vegyék fel a sisakot, közlekedjenek lassabban, oda fognak érni. Mondok egy érdekességet, mentem a minap Budapestre autóval, nem kellett sietnem, nagyon ráértem, tempomat bekapcsoltam, nagyon meleg volt, nagy hőség volt, nem akartam az autót sem bántani, úgyhogy 110-re beálltam, és szépen úgy haladtam. Kiírta a navigáció, hogy 15 óra 55-re érek, vagy 15 óra 45-re érek oda, és 15 óra 55-re értem oda, úgyhogy így a 110-es tempót tartva.
1: Mert ő 130-al számolt.
2: Ő meg 130-al számolt. Mm. Tehát 10 perccel volt összesen hosszabb az idő, viszont megdöbbentem, amikor mentem a benzinkútra tankolni, mert olyan fogyasztásom lett, ami még soha. Tehát több mint egy literrel volt kevesebb a fogyasztás, mint hogyha 130-al mentem volna.
1: És azért 600 forintnál literenként az
2: hát
1: gondolom,
2: az egy Budapest, Nyíregyháza, Budapest-Debrecen útvonalon, az akár számolom, az mondjuk 500 kilométer, az már 5 liter benzin, az 6x5, 30, az már 3000 forint, de nem csak ez is nyilván, de hogy időben szinte nem nyertél semmit, mert aztán a budapesti bevezető szakaszon meg ugyanúgy ott az meg a 10 percet elbuktam.
1: Hát azt teljesen. Igen. Szóval érdemes, de nem tudom, ez hogy kapcsolódik a rollerezéshez.
2: Oda, hogy csak ezt akartam mondani, hogy nem feltétlenül kell 30-al száguldozni, ha csak 18-al megy, vagy 20 alatt, akkor meg tud állni, nem fogja úgy összetörni magát, és nagyjából 2 vagy 3 perccel később ér oda a célállomásához, mint eredetileg tervezte.
1: Igen, mert ez olyan, mint autóval közlekedni is, hogy van egy bizonyos pont, ami felett már felelőtlenség és felesleges gyors hajtás, és tele van kockázattal, tehát ahol 90-nel lehet menni, és megy 150-nel, 160-nal, az egy teljesen felesleges kockázatvállalás, és ráadásul egyébként sokkal hamarabb nem fog odaérni. Tehát,
2: nem,
1: hogy,
2: nem. Ezért mondtam csak, hogy érdemes átgondolni. Én ma direkt lemértem kerékpárra, milyen az, amikor 15-tel kerékpározik az ember. Teljesen normális, tehát akkor meg tudsz állni, szét tudsz nézni, nem kell rohanni, és ugyanez lehet a rolleren is, ha nagyjából ilyen 15-18-al mész, az egy tök kényelmes. Uram, bocsán, menjen 20-al, hogyha nagyon siet valahová. De annyira tudja már az ember, hogy váltanak például a lámpák, hogy már én is tudom, hogy milyen sebességgel érdemes menni, hogy elérd a zöld hullámot, és teljesen felesleges, hogy ha 20-szal megyek, akkor sem érem el, ha 15-tel megyek, akkor sem, tehát ott már annyira lassan mentem a végén, és így tudtam, hogy nagyjából most fog váltani a lámpa, és úgy is lett. Tehát, hogy néha tök feleslegesen sietsz, mert nem mindig vannak jól összehangolva a lámpák, és akkor így finoman fogalmaztam.
1: Igen, kicsit szeretnénk mi is azt érezni, hogy volt haszna, illetve van haszna annak, hogy erről a rollerezésről reggelente beszélgetünk. Ha más nem, akkor talán az, hogy ha a gyerekek ezt nem is hallják, de a szülők igen, és hogyha a szülők akár egyénenként is hallják, vagy együtt is, azért utána beszélnek róla. És csak szóba kerül, és utána még ráerősítést kapnak majd esetleg a mi beszélgetés után napközben, mikor a videókat pörgetik, akkor a rendőrségi felhívások, és az ilyesfajta videók, amelyet ugye a rendőrök is elkészítettek, és nagyon sokan kampányolnak. Minden egyes időszaknak úgy látom megvan a maga kampánya, például ugye volt egy időszak, amikor rengeteg vonatbaleset történt, akkor mindenki erre a lóra ült fel, vagy erre a vonatra, és itt próbálták tényleg az emberek fejébe beleverni azt, hogy ez nem játék. Egy rossz döntés, egy rossz pillanat, tehát egy oda nem figyelés, és egy már megvan a baj.
2: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
1: Azért,
2: mert menő, felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, a stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
1: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
2: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a feje. Tehát, hogy...
1: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne. És amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
2: Igen.
1: És akkor ez egy trendet indított el.
2: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát ne, őket
1: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt vegyetek fel.
2: Vagy valami roham sisak, vagy bármi.
1: Nem igaz, egy bili.
2: Amúgy jól néznek ki, tehát amikor a lányok ülnek a robogón, és fent van rajtuk, nem tudom, egy ilyen kis jazz sisak, vagy
1: igen,
2: bármi,
1: kis
2: és mellette a kis nyári ruha, még ha nem is veszi fel a protektoros felszerelés, meg stb. Szerintem az is jól néz ki, van olaszos kinézetű, és hát higgyétek el, csajok, hogy ez a fiúknak nem fog rosszat tenni, sőt, kimondottan szerintem néhány fiúnak ez tetszik.
1: Az viszont sajnálom egyébként, hogy hamarabb nem ültem fel erre a történetre. Indítani kellett volna webshopon egy bukósisak forgalmazást, mert itt most biztos, hogy megnövekedett egyébként az eladások száma, mert abszolút. Már most nem csak a motorosok veszik,
2: sőt,
1: hanem most ezért hatványozottan.
2: Sőt, szerintem ennyi cross sisakot az életben nem adtak el, mert ki az, aki endurózik a környékünkön? Tehát maximum a nagy túraendurókat megveszik, mert az meg most megint divat, a legtöbbet a nagy motorokból pont az ilyen túraendurókból adják el, holott a 90% a terepre életben nem megy. De hát nyilván ez most egy kicsit ilyen státuszszimbólum is lett, hogyha ha mész, meg nagy testű, nagy, közel 300 kilós motorokkal kell menni, nem mindegyiknek van értelme, hozzáteszem, nekem is tetszik. Tehát én is azért szívesen ülnék egy ilyenen és próbálnám ki, de hát valamilyen még nem jött össze. De hogy a cross sisakokat tényleg leginkább a rolleresek veszik most, mert cross motorost alig látsz a környéken. Vagy
1: oké, de miért nem a hagyományos sisakot kezdték el vásárolni?
2: Kicsit úgy néz ki, mint Atomanti a mesében. Tehát ez a nagy felfújt sisak, és akkor lehajtod a...
1: És közben van egy vékony testű srác.
2: Igen, a másik ilyen még a jet sisak, aminek nincs ávédője. Uh-huh. De ez viszont legalább védi az állat is az esésnél. Tehát ilyen szempontból jó döntés ez a cross sisak.
1: Pityu, mennyit adtatok el tavaly ebből? És tegnap 12-t.
2: Egy nap alatt. Igen. Hozzáteszem, hogy nyilván 40 fokban nem a legkellemesebb viselet. De hát, na, ha megmenti az életedet, meg a fejed nem megy szét, nem kerülsz
1: kórhába. Kórházi ágyon sem már. Jobb egyébként
2: nem,
1: a 40
2: nem,
1: fokban.
2: Nem. Így van.
1: Jó van, na vigyázzatok
2: egymást. Ennyi rollereztünk. Csütörtök van, és nem bírtuk ki, pedig már mondtuk, Gabi, hogy elég volt, nem rollerezünk, de most ez pozitív példaként mondtuk, úgyhogy legyen mindenki jó.
1: Így van. Tehát most semmiképpen nem szeretünk volna beléjük szállni, hanem hogy pont, hogy ezzel inspirálni, ösztökélni mindenkit, hogy igenis, nagyon jó az irány, tehát hogy ez nekünk tetszik, és higgyétek el, hogy másoknak is, és le ezekkel a negatív előítéletekkel, amelyek a rollereseket sújtották az utóbbi időben. Na, mi kirollereztük magunkat, ha holnap gondoljátok Bélával erőbb, megint a témát. Na jó van, innen folytatjuk, hamarosan sportolunk. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.

0: Keltető sport. Sunshine
1: FM. Szép reggelt, jó sportolást. Milyen sportesemények történtek mostanában?
2: Nem volt foci meccs tegnap, nem tudom, feltűnt-e, vagy legalábbis VB meccs nem volt. Edzőmeccsek voltak.
1: Feltűnt és szomorú is voltam.
2: De igen, én meg aludtam. Tehát milyen érdekes volt, hogy lefeküdtem, és 9 órakor így lecsukódott a szemem, és reggel 6-ig tudtam aludni, és mondtam, hogy olyan hiányérzetem volt.
1: Reggel 9-től 6-ig?
2: Hát igen.
1: Nekem is összejön ez 2-3 nap alatt.
2: Azért, hogy ne legyenek elvonási tüneteim, azért tegnap kimentem egy foci edzőmeccset megnézni élőben. Tehát, hogy ha már éppen az ember VB meccs nélkül marad, tudom, hogy ez már kóros, de egyébként érdekelnek azért a helyi mérkőzések is, és tehát készülnek az NB1-es, NB2-es, NB3-as csapatok is a régiónkból, úgyhogy mindenki várja már a rajtot. Július 24-én kezdődik az OTP Bank Liga, na ehhez megint vissza kell majd szoknunk a Fizliga helyett, ugye most megint OTP Bank Ligának nevezik majd, ez egy pénteki nap, akkor indul majd el a sorozat, még nem lehet tudni, hogy ugye melyik mérkőzés és melyik csatorna lesz az, amely majd közvetíti, jelenállás szerint a marad az M4-en a közvetítés, de hát igazából nincs még hivatalos döntés, vagy legalábbis én még nem láttam ilyet, tehát pénteken, szombaton és vasárnap legalábbis eddig így volt, újra majd NB1-es meccsek 2 hét múlva. Tehát addig viszont lesz világbajnoki meccs, hiszen most már itt vagyunk a hajrában, Franciaország-Marokkó összecsapás, ez jön majd. És hát tudom, hogy te szereted az összeesküvés elméleteket, úgyhogy hoztam neked egy érdekességet. A legutóbbi argentin mérkőzést Egyiptom ellen, ami rengeteg vitát váltott ki, egy francia játékvezető vezette. És hát az egyiptomiak nehezen emésztik meg ott a döntéseket. Ők azt mondják, hogy elmaradt egy jogos büntető nekik, szerintük meg kellett volna adni azt a meg nem adott gólt Egyiptomnak, ami előtt egy szabálytalanság történt sokkal, és hogy azt miért nem adták meg, és hát emiatt a francia bírót okolják továbbra is az egyiptomiak. Ma pedig Franciaország Marokkó mérkőzés, ahol meg argentin lesz a játékvezető, de nem csak a játékvezető, hanem az egész testület. Tehát a varkocsi is, meg mindenféle, ha minden, vagy legalábbis az asszisztensek mindenki.
1: Szerintem akkor teszek majd 3 milliót a franciákra.
2: És ebből levonták az egyiptomiak is a logikus következtetés, hogyha az argentin meccset francia bíró vezeti, a francia meccset meg argentin bíró vezeti, akkor
1: ezek
2: ez így gyanús.
1: Az afrikai csapatok ellen összeesküvés.
2: Igen, aztán tegnap már napvilágot látott olyan videó, ahogy a FIFA elnöke ül a VIP páholyban, és amikor megszerzi Egyiptom a második gólt, akkor konkrétan mindenki örül körülötte, legalábbis az egyiptomi szurkolók feltétlenül, ő meg így legyint egy nagyot és a fejéhez kap. Tehát ez a vajon kinek szurkolt a FIFA elnök című történet. Nem tudom, ezek most már mennyire valósak, el lehet-e hinni. Nyilván van, aki mondjuk telefonnal lehet, hogy épp a VIP szektort akarja venni egy-egy ilyen gólörömnél, mennyi az esély rá, minimális, de lehetnek ilyen videók. Minden esetre nehezen emésztik meg az egyiptomiak. Marokkó viszont jutott már ilyen messzire világbajnokságon, úgyhogy nem kell őket leírni, sőt, nagyon sokan nekik szurkolnak a mai mérkőzésen a franciák ellen, mert hogy ők az esélytelenebbek. Teszem hozzá, a franciák meg szerintem elég meggyőzően játszottak eddig, tehát hozták a kötelezőt, és talán a legerősebb támadó soruk nekik van, mert Mbappé mellett azért még vannak jó játékosaik. Ugyanez mondjuk a többi csapatra talán kevésbé igaz, mert nagyon egyemberes. Tehát Holland, Kane, Messi, stb. Tehát, hogy náluk viszont több olyan játékos is van, aki képes gólt szerezni. Meglátjuk majd, minden esetre itt már óriási a tét.
1: Nekem mostanra amúgy nagyon szimpatikus lett a norvég csapat is. Én a marokkói válogatottat, megmondom őszintén, nem láttam még játszani, nem is ismerem őket, de alig várom, hogy
2: hasonló nézzem. Lehet, mint az argentin meccs volt, és én azt mondtam, hogy ha be tudják tartani azt a taktikát a marokkóiak is a franciák ellen, mint amit tökéletesen végrehajtott, majdnem tökéletesen Egyiptom, hogy beáll védekezni és gyors kontrákat vezet, akkor meglephetik a franciákat. Nyilván mindenki azt várja, hogy a franciák meg mennek majd előre és támadni fognak, de lehet, hogy pont ezért majd az lesz, hogy gyertek ti, nem, ti gyertek, és akkor így ebből lesz egy nagyon rossz meccs, amikor mindenki a másikra vár.
1: És azt is észrevehettük, hogy olyankor van jó meccs, amikor születik egy gól, és ez minél hamarabb születik, annál jobbat tesz a meccsnek.
2: Pontosan.
1: Mert
2: van.
1: A 0-0-át védi mind a kettő.
2: Senki nem akar gólt kapni, az a legfontosabb. Igen. Egyet meg majd szerzünk valahogy. A norvégokkal kapcsolatban friss információ, hogy sok a beteg a csapatnál. Ez nem túl jó előjel nekik.
1: Romlott halat?
2: Nem, hanem megfáztak konkrétan. Állítólag talán a klíma miatt. Többen is köhögnek, fáj a torkuk, illetve van, aki lázas is.
1: Már még a kapitány sem. Elmélet.
2: Igen.
1: Biztos hát megmérgezték a levegőt.
2: Az angolok. Tehát, hogy
1: gombás klímák, nem takarították ki.
2: Nem kizárt egyébként, hogy a szállodában valami hasonló történhetett. Azt mondták, hogy a rengeteg utazás, tehát nyilván azért ez is benne van, hogy a klímáznak a repülőn, klímáznak a stadionban,
1: meg ők nem bírják
2: szállodában.
1: A hideget. Hát
2: nem, nincsenek hozzászokva. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja őket.
1: Nagy hőkülönbséget nem bírja az ember sokszor.
2: Nehéz is. Mi is nehezen viseljük. Egyébként hozzáteszem, hogy azért ez a sok utazás, meg ilyesmi, ez tényleg megviseli a szervezetet. Az meg, hogy ha valaki mondjuk lázas volt, lehet, hogy csak hőemelkedése volt egy napig, és utána már rendben van, azt egy átlagember is tudja, hogy ez mennyit vesz ki fizikálisan belőle, hogy utána azért top teljesítmény nyújtani nem olyan könnyű. Na de ezért vittek magukkal annyi kaját, meg narancsot, meg mindent, hogy kúrálják magukat, úgyhogy reméljük, hogy rendben lesznek majd a mérkőzésre. Aki nem lesz rendben, az az angoloknál Henderson, akinek eltört a karja. Nem tudom, azt láttad el a legutóbbi mérkőzés után, az ünneplés közepette át akart ugrani.
1: Láttam a videót.
2: Igen, át akart ugrani a reklámtáblán. Nem sikerült, beakadt a stopli, leesett a földre, eltört a karja. Több helyen is hordágyon elvitték. Az apukája is ennyit mondott, hogy jó, hát gondoltam, beütötte a kezét, aztán lehorzsolta, mert látta a tévében a jelenetet, majd amikor Harry Kane ment az interjú, és a háttérben azt látta, hogy egy hordágyon oxigén palackkal, meg maszkban viszik el a fiát, akkor már kezdett aggódni, hogy itt ezek szerint nagyobb a probléma. Azt mondta Henderson, meg kell műteni majd egyébként, be is vitték a mexikói kórházba, meg kell operálni, egyelőre még várnak vele, valószínűleg majd csak otthon fogják szerintem már megműteni, mert több helyen is eltört a karja. Ő már biztosan nem játszik a világbajnokságon, mondjuk eddig is azt hiszem 6 percet játszott, tehát nem ő volt az alapember az angoloknál, de hát azért így
1: és
2: is.
1: És nem lehet ott.
2: Igen,
1: a
2: igen.
1: Következőnél, vagy esetleg a fináléban, vagy a győztes.
2: Azt mondta, szenzációs csapata van, mert mindenben támogatják, nem szállították haza, maradt a csapat mellett. Uh-huh. Tehát azt megengedték, hogy ott legyen, úgyhogy ha Anglia megnyeri a VB-t, akkor ő is ott fog velük együtt ünnepelni.
1: Hát nem mondom, tapsolni.
2: Igen, nagyon aranyos videó került ki egyébként, mert ott az ünneplés közben, vagy az öltözőben az egyik játékos, egy alapjátékos, azt hiszem, hogy a vállához kapott, és akkor a többiek nézegetik, hogy mi van, és a kapitány is ott, hogy hirtelen megijedt, hogy még ez sérült, vagy most mi lesz, és akkor elkezdenek ugrálni, és csak a öklét a magasba csapja, kiderül, hogy csak ezért állítgatja a vállát, úgyhogy teljesen rendben vannak. Jó a hangulat ilyen szempontból, hát nyilván egy-egy ilyen sérülés az nem nagyon hiányzik. Aztán Boszniában úgy döntött a fogadó iroda, hogy halva, hogy mi minden reggel arról panaszkodunk, hogy te mennyit buktál, ők bevezették azt, hogy ne bukjon náluk senki. Aki Bosznia és Hercegovina győzelmére fogadott a világbajnokságon, azoknak a szurkolóknak kifizetik Boszniában a teljes összeget, mintha megnyerte volna Bosznia a VB-t. Óriási gesztus az ottani fogadóiradától, pont azért, mert azt mondták, hogy ez aki szívvel fogadott és nem ésszel, miután tudták ők, hogy gyakorlatilag esélytelenek arra, hogy a világbajnokságot megnyerjék, de ha már kijutottak a VB-re, és aki szívvel fogadott és azt mondta, hogy meg is nyerik a bosnyákok, azoknak kifizetik a nyeremény összeget.
1: Hát kinek a kezében van ez a...
2: Az a bosnyák állam.
1: Az kezében. Állam kezében?
2: Igen.
1: Igen, nagy különbségek vannak egyes államok.
2: Szerintem azért megnézték, hogy hányan fogadtak erre. Tehát tömegesen nem fogadhattak.
1: Figyelj, ebből most csinálunk egyébként egy világhírt, a marketing összeült, azt mondja, körülbelül 3 millió forintot kellene kifizetnünk.
2: Igen.
1: És azt mondja, hogy jó, ennyit megér, reklám szempontból tökéletes, a Keltetőben is beszélnek róla.
2: Így van, biztos nem, mint 3 millió, de egyébként így is. Egy óriási reklámértéke van szerintem, és le a kalappal előttük, hogy hát ez egy jó hír azoknak, akik tényleg
1: nagyobb összeggel fogadtak. Én most már elkezdek fogadni rájuk.
2: Uh-huh. Hát most már hiába, tehát meg te nem vagy bosnyák lakos. Tehát így,
1: ja, az úgy nem ér?
2: Nem, neked nem. Neked a magyar válogatottra kell mindig fogadnod, hogy kijut-e a világbajnokságra, megnyeri-e a meccset, de ha nem nyer, akkor majd a Tipmix meg a többi kifizete neked. Akkor is, hogyha...
1: Milyen jó lenne.
2: Ugye? Tehát akkor innentől kezdve mindenki. Szerintem most automatikusan majd nagyon sokan fognak fogadni például a bosnyák válogatottra. Bármilyen meccs is lesz innentől kezdve. És hát lehet majd fogadni valószínűleg az ökölvívásra is. Azt nem tudom, hogy az ökölvívó magyar bajnokság résztvevőire lehet-e fogadni, mert hogy jövő héten Nyíregyházán rendezik majd az elit ökölvívó magyar bajnokságot. Ma tartanak ezzel kapcsolatban egyébként egy sajtótájékoztatót is. Váradi János, aki egykori legendás boxolója volt Nyíregyházának, és aztán Debrecennek is, már most Debrecenben él, ő is megszólalt, és mondta, hogy nagyon jó mérkőzéseket vár, és bízik abban, hogy sikeres lesz. Egyébként róla rengeteg történet van. Volt olyan mérkőzése, vagy edzőtábora egészen pontosan, amikor ő az edzőtábor közepén kitalálta, hogy ő lébőjt kúrát tart. Hát nyilván mikor a legjobb, nem? Tehát egy edzőtábornál...
1: Nem, amikor formában kéne lenne.
2: Egyébként is tartja ezt, hogy egészséges táplálkozás az nagyon fontos. És hát a szobatársa mondta, hogy figyelj, ne mondd meg a mesternek, ne mondd meg a kapitánynak, hogy én most éppen lébőjt kúrát tartok, de hát nyilván ilyenkor azért nehezebb. Na mit ad Isten a következő csapatbajnokságon? Pont az volt az ellenfele a csapatban, aki a szobatársa volt az edzőtáborban. Azt hiszem talán a Vasassal mérkőztek, és akkor így a Vasas sportolója ment a rögtön a saját edzőjéhez, hogy csak a gyomrát üssétek meg a hasát, mert tudom, hogy nincs benne semmi, és ezt nehezen viseli. Azt mondja, na jó, jó, hogy kértem, hogy nem mondja el senkinek. Végül is egy egész csapat megtudta. Így innentől kezdve. És hát ez csak egy sztori vele kapcsolatban. Egyébként egy nagyon szimpatikus ember, közelmúltban találkoztunk, beszélgettünk egy jót, és hát ő is itt lesz majd, ha minden igaz, az ökölvívó bajnokságon, meg hát nagyon sok versenyző, nagyon sok jó boxoló, úgyhogy érdemes lesz majd kilátogatni a Continental Arénába. Ez tehát a jövő héten 15-e, azt hiszem talán az időpont, amikor kezdődik.
1: Laci, köszönjük szépen, hogy ezt elhoztad nekünk, a friss sportösszefoglalót, és hát zene nélkül sem hagyunk senkit, maradjatok a Sunshine-nal.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölt el Olise Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára a negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik. Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-os Nemzetek Ligájában is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között estek ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-at döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson-t Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló három sebésznek.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Tér lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rablás miatt emeltek vádat egy 15 éves fiú ellen Hajdú-Biharban. Megteltek a nyári táborok Debrecenben. Időkorlát és parkolóőr is lehet a debreceni áruházak parkolóiban. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két rendbeli rablás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy 15 éves fiú ellen, aki a vád szerint egy este alatt két kiskorútól is pénzt szerzett fenyegetéssel a Pocsai Esztár vasútállomáson. A fiatalkorú tavaly októberben elébet 13 éves ismerősét hívta oda magához, majd pénzt követelt tőle, és azzal fenyegett

0: Sokféle program várja. Az Agora Tudományos Élmény Központ táboraiban játékos kísérletekkel, programozással és építéssel ismerkedhetnek a fiatalok, a 10 turnus pedig már május végére betelt. A Demki Tímárházában hagyományos kézműves foglalkozásokon, például agyagozáson, gyöngyfűzésen és bőrművességen vehetnek részt a gyerekek. A Média Centrum Debrecen is csatlakozott a nyári programokhoz. A Debreceni Szakképzési Centrum digitális alkotó műhelyének táborozói a DTV Híradó stúdiójába látogattak el, ahol kipróbálhatták a Greenbox technikát is. A város intézményei idén is tartalmas elfoglaltságot kínálnak a vakáció idejére. Egyre több áruház lánc szigorítja a vásárlói parkolók használatát Debrecenben is, mert sokan nem bevásárlás idejére, hanem akár egész napra hagyják ott autójukat. A szabályok üzletenként eltérhetnek, van, ahol az első 60 vagy 90 perc ingyenes, utána viszont parkolási díjat vagy pódíjat számolhatnak fel. Debrecenben van olyan üzlet, ahol az első óra díjmentes, ezt követően fizetni kell a hosszabb várakozásért. Az időkorlátokat több helyen parkoló őrök, kézi digitális eszközök, fényképek, rendszám és GPS adatok, illetve sorompós rendszerek segítségével ellenőrzik. Az üzletláncok szerint a cél nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyek valóban a vásárlók számára legyenek elérhetők. Az autók elszállítása csak kivételes esetekben merülhet fel. Új kortárs kiállítás nyílik Debrecenben az Új Galériában. Federica Ricca és Pippo Altomare közös tálata a másik metamorfózis címmel várja a művész kedvelőket. A megnyitót július 10-én pénteken 17 óra 30 perctől tartják, ahol az alkotásokat Breznai András festőművész mutatja be a közönségnek. Az eseményhez zenei aláfestés is kapcsolódik, Beszörményi Kovács Zsolt nyelvdobon működik közre. A szervezők szerint a tálat újabb színvonal gazdagítja Debrecen művészeti életét, és különleges vizuális élményt kínál a kortárs alkotások iránt érdeklődőknek. Akik nem tudnak részt venni, a pénteki megnyitón később is megnézhetik a különleges kiállítást, amely július 18-áig látogatható az Új Galéria hivatalos nyitvatartás idejében.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Jó hír, hogy lecsökkent a pollen terhelés városunkban is, a pázsitfőfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja most közepes szinten van. Mindemellett hidegfronti hatás érezhető, emiatt nehéz napvár a frontérzékenyekre, fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki. Az erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven a... Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Úgy visszarepültünk az időben, hogy csak úgy füstölt Madonna Like a Prayer, az eredeti, a hamisíthatatlan, az utánozhatatlan, bár sokan megpróbálták azért az elmúlt évtizedekben. Hát volt is rá idejük, ugyanis 89-es az eredeti felvétel. 9 óra 15 perc van, ez még mindig a Sunshine FM, és a vonal végén pedig játékunk 5. telefonálója, aki Miklós. Szia Miklós!
1: Sziasztok!
0: Nem játszottunk még, igaz?
1: Nem, még nem.
0: Na, akkor eljött ennek is az ideje. Első és belépő kérdésünk pedig, hogy mi a rádiónk szlogene?
1: Sunshine FM, csak jó zenék.
0: Tökéletes, Miklós. Akkor viszont, ami ennél sokkal bonyolultabb lehet, bár ha jók a megérzéseid, akkor egyszerű lesz. Egy bomba ketyegését fogod hallani, egy pittyegést, ami egyszer csak felrobban, de nem tudjuk, hogy mikor. Na, ennek a pillanatára kellene ráérezned, és ha úgy érzed, hogy eljött a pillanat, akkor azt kiabálni, hogy bum, és hogyha ez egyezik a robbanás pillanatával, akkor van egy 25 ezres vásárlási utalványod. Készen állsz?
1: Úgy legyen. Igen.
0: Na figyelj, jön egy kis felvezetés. Csak telefonon hallgass minket, jó, nehogy összezavarjon, és jó, indul rendben. Már is.

0: Miklós, hallottad a robbanást?
1: Hallottam. Lemaradtam róla, mindegy.
0: Hát, egy kicsit lemaradtál. A szánsoros ajándékcsomagról viszont nem maradtál le, sőt, az esélyről sem, hogy megnyerd a fődíjak egyikét, úgyhogy maradj mindenképpen velünk.
1: Jó, rendben.
0: Jó, és adáson kívül egyeztetünk. Én köszönöm, hogy játszottál, és akkor nem sokára adatokat egyeztetünk. Pörögnek a jó zenék is, hogyha pedig te is kivennéd a részed a játékból. Ma még megteheted, holnap viszont már jön a sorsolás. Itt pedig megérkezett Marshmello.

0: jó zene, ez a Sunshine FM. A helyzet az, hogy megcsalt az asszony, bár ez nem egy coming out részemről, hanem Rakóczi Imre legújabb dalának címe, amelyhez klip is készült, és aki itt van a vonal végén. Szia, Imi!
1: Szia, szia, köszöntök minden hallgatót, sziasztok!
0: Az új dal vagy a klip született meg előbb a fejedben? Hogy volt ez?
1: Ja, hát természetesen a dalra készül általában a klip, úgyhogy ez volt a sorrend, illetve hát nem is az én fejemben, ez egy közös szerzemény. Aztán az öcsém meghangszerelte, és aztán úgy ítéltük meg, hogy ebből klipet is lehetne készíteni. Tehát egy megfelelő videóklippel alá lehetne támasztani az egész dalnak így a mondani valóját.
0: A klipforgatásnak egyébként volt olyan pillanata, amin utólag is nevetsz? Vagy volt olyan esetleg, ami nem került bele, mert azt mondod, hogy nem vállalod?
1: Hát olyan nem, amit nem vállalok, de vicces volt, mert a klipben megcsalt férfiak játszanak, mármint idézőjelben megcsaltak, egyébként színészek vannak benne, és tök jól be voltak öltöztetve, mindenféle ilyen, nem is tudom, ilyen menő cuccokba, és aztán hát ugye azt kellett nekik eljátszaniuk, hogy ők bejönnek hozzám a bárba, és milyen szomorúak, aztán a végére azért vidámak lettek, mert az alkohol azért megtette a hatását, de egyébként amikor bejöttek, akkor olyan állapotban voltak, hogy azt se tudták, hogy a kötélhez, a pisztolyhoz vagy a gyógyszerhez nyúljanak.
0: És inkább az alkoholt választották, hát milyen jó is ez. Igen, a közös sors egyébként összehozza az embereket, de te személy szerint mennyire vagy például maximalista? Hányszor hallgatod újra a dalt, már mikor elkészült, mielőtt tényleg elengednéd és kiengednéd a kezed közül?
1: Hú, nagyon sokszor, sőt olyannyira sokszor, hogy akkor egy nagyon minimális ilyen kis kulisszatitkot el is árulhatok, hogy az egyik verzében ugye úgy szól a verze, hogy sose volt még fájdalmasabb délutánom ennél, így kezdődik a második verze, és aztán valamikor, már nem is tudom hol, de eszembe jutott az a szó, hogy szánalmasabb, és mondom, milyen jó lenne, hogyha sose volt még szánalmasabb délutánom ennél, hogy ez mennyire jobban beleillik ebbe az egész korképbe a szánalmasabb szó, viszont ekkor már túl voltunk a klipforgatáson, és aztán a klip rendezőnek mondtam, hogy figyú, hogy nézzük már meg, hogy ott, amikor azt mondom, hogy fájdalmasabb, akkor az ott mennyire látszik. Hát azt mondja, igen, akkor pont engem vesznek abban a részben. És de aztán végül is nem vagyok olyan közel, nem olyan közeli a kép, ezért a fájdalmasabb, meg a szánalmasabb, tehát ha valaki nagyon jól nézik, a látja, hogy ott fájdalmasabbat mondok, de mivel hasonló hangalak, ezért nem jön le annyira, hogy egyébként pedig ugye az, végül is az lett felének el, vagy szánalmasabb, tehát ki lett cserélve ez a szó. De a klipben fájdalmas van énekelve.
0: Amúgy nagyon jó, hogy ezt elárultad, mert ezzel is lehet ösztönözni a hallgatókat, vagy bárkit arra, hogy megnézzék a klipet, és ugye próbálják meg kiszűrni a szájról, olvasni, hogy végül is te mit mondasz, és mi hangzik el. Úgyhogy hát ilyen promóciós szempontból amúgy ez egy nagy húzás, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jó hatással van a nézettségre. Ez olyan, mint a köművesnek, mikor azt mondod a kézháznál, hogy a konyhát nem lehetne az ellenkező oldalra tenni. De szerencsére meg tudtátok oldani. Honnan szoktál inspirációt meríteni manapság? Mi van rád nagy hatással? Az élet, az emberek, a zene, vagy mi az, ami ösztönöz?
1: Hát ennél a dalnál azért elsősorban, hogy maradjunk ennél a dalnál, azt gondolom, hogy az az életterület, ahol én legtöbbet felszoktam lépni, és az a közönség, akik járnak az én buliaimra, most hát gondolom nem árulok el vele nagy titkot, hogy azért elég sok olyan ember jár a bulimra, akik már legalább mondjuk egyszer meg voltak csalva, de hogy akkor nem is a megcsalásnál maradjunk, hanem mondjuk akik mondjuk nem egyszer házasodtak már, hát én is azért járok esküvőkre fellépni, és tényleg volt olyan, hogy egy valakinek egy évben majdnem 3 esküvőjén voltam, a harmadik az már a következő évben volt. De
0: legalább hozzád ragaszkodott, ha már a párjához
1: igen,
0: nem
1: igen,
0: is.
1: Igen. Ilyenkor szokták ugye a klasszikus, ilyenkor szokták ugye kérdezni, hogy mi nem volt világos elsőre, de szóval, hogy azt gondolom, hogy azért ez egy ilyen ez egy ilyen társadalmi korkép lett egyébként, ez a sokszor házasodás, nem úgy, mint ugye régen, annak idején, amikor egy volt egy embernek általában optimálisan az életében.
0: Mert már most nincs akkor a megítélése szerintem, és bátrabban mernek lépni, mint annak idején, hogy jaj, mit fog szólni a falu népe.
1: Hát nézd, én azt mondom, én még nem házasodtam egyébként, de én azt mondom, hogy amiatt, hogy gyakorlatilag megházasodt és másnap el lehet válni gyakorlatilag, innentől kezdve én azt gondolom, hogy nincs akkora súlya a dolognak ebből kifolyólag, és hát ezt ki is használják rendesen az emberek, tehát ezt látom, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy el lehet válni. Úgyhogy ezt a kórképet próbáltuk meg viccesen beletenni egy dalba, és szerintem egyébként tök jól sikerült. Nyilván nem kell teljesen komolyan venni az egészet, de azt gondolom, hogy ez manapság benne van a társadalomban.
0: Ha egy világsztárral készíthetnél közös dalt, akkor kit hívnál fel először?
1: Világsztár, hát Robbie Williams-et.
0: Az ő stílusa és egyénisége passzol leginkább hozzá?
1: Hát nem az, hogy passzol, hanem ő neki nagyon szeretem a zenét. Nyilván van még egy jó pár, akinek szeretem a zenét, de szerintem Robbie Williams koncerten voltam körülbelül 10-12-szer már. Hát így nagy rajongója vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a munkásságát.
0: Mi vár még rád idén? Lesz valami olyan meglepetés, amiről esetleg már most is beszélhetsz?
1: Fú, hát nagyon benne vagyunk itt a nyárban, sőt, hát a legfontosabb talán az, hogy ha már itt beszélünk, hogy pénteken este ott Sóston fogok fellépni a Gardenben, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel, illetve hát tényleg hál' Istennek nagyon tele van a nyár fellépésekkel, úgyhogy egyelőre ezeket abszolválom. Most olyan nagy hirtelen olyan nagy dolog nem jut eszembe. Számomra most a legnagyobb dolog az, hogy megjelent ez a dal, a videoklippel, és azon vagyok, hogy minél hamarabb, minél nagyobb számú közönség ismerje meg, és együtt énekeljük a bulikon a refrént, hogy megcsalt az asszony, félrelépeget.
0: Hát akkor ennek a szekerét toljuk meg, és akkor mi is segítünk ebben, már is mutatjuk, hogy mely dalról van szó, és aki teheti, azért a videoklipet is nézze meg, ha már másért nem, legalább azért, hogy ott az, ami kulisszatitkot elárultál, hogy az hogyan működik a videoklipben. Rakonca Imrével beszélgettem az új dal és új klip kapcsán, az a helyzet, hogy megcsalt az asszony című újdonsága pedig elérhető már a videó megosztókon is, és pillanatokon belül nálunk is. Imi, sikeres nyarat kívánok, jó fellépéseket, jó sokat, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok!

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I és a Gun. Egy jó hangos, lendületes dal, 10 perc múlva 10 óra, ez még mindig a Sunshine FM a Keltetőben, pedig némi információ az utakról. Kedves debreceniek, több türelmet kérnék szépen, a Kossuth téren folytatódnak a munkálatok, a Péterfia utcában pedig síncserét végeznek, szóval a villamospálya felújítása harmadik ütemében tart, és úgy néz ki, hogy vasárnapra, vagy vasárnapig végeznek is majd ezzel a menettel. A egyes villamosok teljes vonalán pedig villamospótló autóbuszok közlekednek, tehát azért erre is érdemes odafigyelni. Nyíregyházán pedig a 38-as számú főúton, tehát a Tokaji úton a Sátor utcáig, a várostól a Sátor utcáig közvilágítási oszlopokat helyeznek ki, éppen ezért 40 km/h csökkentették a megengedett sebességet. Mi viszont ma reggel sem csökkentettük ezt, legalábbis a beszédben, mutatom, hogy mi történt.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
0: Azért, mert menő,
2: felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
0: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
2: Hát, igen. Igen, meg ne törjön össze a feje, tehát hogy...
0: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne, és amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
2: Igen.
0: És akkor ez egy trendet indított el.
2: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát ne, őket
0: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt legyetek fel.
2: Vagy valami roham sisak, vagy bármi.
0: Nem igaz, tetszik. Egy bilit.
2: Amúgy jól néznek ki, tehát amikor a lányok ülnek a robogón, és fent van rajtuk, nem tudom, egy ilyen kis jazz sisak, vagy
0: igen,
2: bármi,
0: kis
2: és mellette a kis nyári ruha, még ha nem is veszi fel a protektoros felszerelés, meg stb. Szerintem az is jól néz ki, van olaszos kinézetű, és hát higgyétek el, csajok, hogy ez a fiúknak nem fog rosszat tenni, sőt, kimondottan szerintem néhány fiúnak ez tetszik.
0: Az viszont sajnálom egyébként, hogy hamarabb nem ültem fel erre a történetre. Indítani kellett volna webshopon egy bukósisak forgalmazást, mert itt most biztos, hogy megnövekedett egyébként az eladások száma, mert
2: abszolút.
0: Már most nem csak a motorosok veszik,
2: sőt,
0: hanem most ezért hatványozottan.
2: Sőt, szerintem ennyi krossisakot az életben nem adtak el, mert ki az, aki endurózik a környékünkön? Nah, meg ilyen, tehát igen. Maximum a nagy túra endurókat megveszik, mert az meg most megint divat, a legtöbbet a nagy motorokból pont az ilyen túra endurókból adják el, holott a 90% a terepre életben nem megy. De hát nyilván ez most egy kicsit ilyen státuszszimbólum is lett, hogyha ha mész, meg nagy testű, nagy, közel 300 kilós motorokkal kell menni, nem mindegyiknek van értelme, hozzáteszem, nekem is tetszik. Tehát én is azért szívesen ülnék egy ilyenen és próbálnám ki, de hát valamilyen még nem jött össze. De hogy a cross sisakokat tényleg leginkább a rolleresek veszik most, mert cross motorost alig látsz a környéken.
0: Oké, de miért nem a hagyományos sisakot kezdték el vásárolni?
2: Kicsit úgy néz ki, mint Atomanti a mesében. Tehát ez a nagy felfújt sisak, és akkor lehajtod a...
0: És közben van egy vékony testű srác.
2: Igen, a másik ilyen még a jet sisak, aminek nincs ávédője. Uh-huh. De ez viszont legalább védi az állat is az esésnél. Tehát ilyen szempontból jó döntés ez a cross sisak.
0: Pityu, mennyit adtatok el tavaly ebből? És tegnap 12-t.
2: Egy nap alatt, igen.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 54 perc van, vészesen közelítünk most már 10 órához, a hírekhez, információkhoz és Váci Zoli érkezéséhez, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Már is átadom a helyemet. Legyen türelmes, szép napotok, és készüljetek rá a hétvégére. Ha pedig még játszanátok a Sunshine 25 a Nagy Boom játékban, akkor semmi akadálya, de ezt már csak ma tehetitek meg, ugyanis holnap reggel lesz a fődíjak kisorsolása. Köszi, hogy velünk mulattátok az időt, itt volt veletek Dankó Laci. És búcsúzik Olasz Gabi, szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Sunshine FM.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődén

0: lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body,
1: Sunshine 25, Sunshine Boom, a nagy bummolás. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több mint 5 kiló kábítószert foglaltak meg budapesti férfinál. Franciaország akkumulátoros tárolással kezelni a negatív áramárakat. Átrendeződés zajlik a

0: A rendőrök emellett készpénzt, egy személyautót is lefoglaltak és zároltak egy bankszámlát. A férfi feltételezett vevői közül 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Franciaország új megújuló energiatendert indít 2027 elején, amely előnyben részesíteni az akkumulátoros energiatárolással kombinált beruházásokat. A cél az, hogy a negatív áramárak idején ne a megújuló erőművek lekapcsoláson legyen az egyetlen megoldás, hanem a megtermelt áramot később kedvező piaci körülmények között lehessen felhasználni. A francia energiaügyi minisztérium szerint a pályázaton nap- és szélerőművek is indulhatnak, a hibrid, vagyis termelést és tárolást egyesítő projektek pedig ösztönzést kaphatnak. A háttérben az áll, hogy a megújuló energiatermelés gyors növekedésével egyre gyakoribbak azok az időszakok, amikor a bőséges kínálat miatt az áramárak negatív tartományba kerülnek. A tárolók terjedés a rendszer kiegyensúlyozását is segítheti. Tovább erősödtek a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató 2025-ben, derül ki a portfólió éves piaci körképéből. Az elemzés szerint a vizsgált klinikák többsége növelni tudta árbevételét, miközben a szektorban ismét lendületet vett a konszolidáció. A piac vezető Medicare korábbi nevén Medicover továbbra is őrzi első helyét, és az Afidea felvásárlásával még nagyobb szereplővé válhat. Látványosan bővült a budai egészségközpont is, amely több mint 30%-os árbevétel növekedéssel a rangsor második helyére lépett elő. A portfólió szerint a jövedelmezőség romlása megállt, de alacsony szinten stabilizálódott, ami azt jelzi, hogy a piac továbbra is érzékeny lehet a szabályozási, bér- és adattranszparencia változásokra. Informatikai fejlesztés miatt több szolgáltatásig szünetel majd a KNH banknál július 18-án 23 órától, július 19-én 17 óráig. A bank tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem lesz elérhető az internetbank és a mobilbank, valamint az ezeken keresztül használható pénzügyi, befektetési és kiegészítő szolgáltatások sem. Szünetel az ATM-es készpénzbefizetés, az azonnali átutalások indítása és a fizetési kérelmek fogadása is. A bankkártya vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a kártyatiltás ugyanakkor továbbra is működik. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy még a leállás előtt ellenőrizzék egyenlegüket, kártyalimiteiket és esedékes fizetéseiket, mert a határidős és rendszeres megbízások csak a bankszünnapot követő első munkanapon teljesülnek. Az Európai Parlament megszavazta a szociális biztonsági rendszereket összehangoló uniós szabályok frissítését. A módosítás célja, hogy egyértelműbb legyen, melyik ország szabályai vonatkoznak azokra, akik más uniós tagállamban élnek vagy dolgoznak. A jogszabály pontosítja azt is, hogyan kell figyelembe venni a különböző országokban teljesített munkaviszonyt, önfoglalkoztatás vagy biztosítási időszakot a munkanélküli ellátásoknál. Azok, akik álláskeresés miatt másik uniós országba mennének, bizonyos feltételekkel továbbra is kaphatnak ellátást attól az országtól, ahonnan távoztak. A határmenti ingázóknál pedig meghatározott munkaviszony után az az ország fizetheti az ellátást, ahol dolgoztak. A szöveget még a tagállamokat képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Lecsökkent a pollen terhelés térségünkben, mindemellett most hidegfronti hatás várható a folytatásban is, emiatt nehéz nap vár a front érzékenyekre, a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A friss hírek után, mivel 10 múlt 1 perccel, most már a Joe's műsor idejébe léptünk, folytassuk együtt ezt a napot. Bárhol hallgatsz minket, a következő órákban is hozzuk a legjobb dalokat és a legjobb társaságot. Szuper napot kívánunk mindenkinek!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Hello Sunshine, sok hőv, jó gyorsan pörög ez a hét, nem? Már csütörtök van, és természetesen ma is együtt rádiózunk délután kettőig. Hozzuk az összes jól megszokott tartalmi elemünket, így most a humán meteorológiával kezdünk. Relatíve kedvező meteorgyógyászati helyzet alakul most ki egyébként a hidegfront mögött, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség. A következő hőkupola komoly megterhelő hatásai előtt érdemes is kihasználni. Ma mindenütt jóval 30 fok alatt marad majd a felmelegedés, a sok napsütés ellenére is hűvösek a hajnalok, ami lehetőséget ad ugye most a jobb alvásra, a lakások hőmérsékletének normalizálására. Úgy tervezzük a programjainkat, hogy pénteken már helyenként beindul, hétvégén pedig már országosan várható kánikulai hőmérséklet és az egyre erősödő hőterhelés kialakulása. Szóval a mai napot érdemes bármire is kihasználni még ezek előtt. Mi viszont menjünk tovább, itt van a jazz meg az is Dr. Béres.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma az alvásunkról fogunk beszélni, és sok érdekes, na meg hasznos dolgot megtudni. Na meg azt is elmondom, hogy milyen jelek utalhatnak rá, hogy éjszaka nem aludtál elég mélyen, még akkor sem, ha végig aludtad az éjszakát. Mert sokan úgy gondolják, hogy ha este lefekszenek és reggelig nem ébrednek fel, akkor az tuti jó és biztosan jól aludtak, de ez nem így van. A szakértők szerint azonban a pihentető alvás nem csak az alvás hosszától, hanem minőségétől is függ. Aki reggel fáradtan ébred, ez az egyik leggyakoribb jele, hogy az alvás nem volt elég mély. Ha ébredés után nehéz felkelni, nem töltöttél elég időt mély alvás fázisban. Aki napközben állandóan álmos is erre utalhat, akinek mondjuk délután elfogy az energiája, vagy kávé nélkül nehezen tud koncentrálni. Ez bizony az alvás minőségével is összefügghet. Aki könnyebben felébred a zajokra, a mély alvás során a szervezet kevésbé reagál a külső ingerekre, de ha valaki a legkisebb zajra is felriad, az arra utalhat, hogy az alvása nem volt mély, hanem inkább felszínes. Na és aki gyakran forgolódik éjszaka. Az állandó helyzetváltozás vagy forgolódás szintén ezt jelzi, hogy nem elég jó és nem elég mély az alvásod. A tünetek közé tartozik a reggeli fejfájás is, ha így ébredsz, akkor szintén felszínes volt az az alvás, na de mi segíthet a mély alvásban? Például a rendszeres lefekvési idő, a képernyők kerülése este, valamint a csendes sötét hálószoba mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pihentetőbb legyen az alvásod.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Taylor Swift az első óránk végén, de Tóth Abigail még énekel egyet a friss hírekig, én viszont számítok rád a továbbiakban is, annál is inkább, hiszen a következő órában valami véget ér. Valami legalábbis részünkről lezárul. Ugyanis a 25. szülinapunkra időzített játékunk utolsó felvonása jön, mármint itt a Juice-ban, mert ugye holnap reggel Béláik már sorsolják is a fődíjakat, addig pedig még, ahogy mondtam, nálam lesz egy játék. Meg lesz még majd délután, lesz majd este a Halóban, illetve egy utolsó holnap a Keltetőben a nagy sorsolás előtt, amikor is ugye kiderül, hogy kinyeri majd a hűtő-fűtő klímát beszereléssel, és a wellness hétvége is gazdára talál. Szóval, tedd oda magad a következő órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téged lehet a Gáltravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
6: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kétszer is rabolhatott egy fiatalkorú a pocsai vasútállomáson. Élénkül az új autópiac, erősödik az érdeklődés az elektromos modellek iránt. Jó ütemben halad a Pallagi úti idősek otthonának felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek egy 15 éves fiúval szemben, aki a vád szerint kétszer is pénzt szerzett fenyegetéssel a pocsai Esztár vasútállomáson. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a fiatalkorú tavaly októberben előbb egy 13 éves ismerősétől kért pénzt, majd amikor a fiú nem adott, megfenyegette a sértet, pedig félelmében átadott neki 5000 forintot. Másfél órával később egy 14 éves fiútól követelt pénzt az állomás közelében, akit szintén megfenyegetett, majd 2500 forintot vett el tőle. A fiatalkorú az eset óta letartóztatásban van, a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránti érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák meg

0: Digitalizált terek a gondozók munkáját is segítik, miközben kényelmesebb és biztonságosabb környezetet biztosítanak az ellátottaknak. Az intézmény teljes szárnyanként felújításáról még 2017-ben döntöttek. Az egyes alszárny munkái 2025. októberében kezdődtek. A beruházásra több mint 177 millió forintot különített el az önkormányzat. A fejlesztés folytatódik, később a harmadik emelet renoválása is napirendre kerülhet. Folytatódik a 33-as főút felújítása Debrecenben, a következő ütemben a Füredi út újabb szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres részt érintik. Július 8-án az ideiglenes forgalom technikai és a terelések kialakításával indul a kivitelezés, majd másnap megkezdődik a szegélybontás és az új szegélyek építése. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban, ezt követően pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A záró munkák során felfestik az útburkolati jeleket, és kihelyezik a végleges forgalomtechnikai elemeket. A felújítás várhatóan augusztus közepére fejeződik be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hétvégére folytatódik a napos gomoly felhős időjárás városunkban, és számottevő csapadék nem várható. Továbbra is többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. A maximumok a következő napokban 26-34 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez pedig itt még mindig a nyári hangulat frekvenciája, a Sunshine FM. 11:04 perccel töltsd velem ezt az órát is, elkísérünk a nyár minden percében, és hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket mellé.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Élvez hangosan a továbbiakban is a Sunshine remek zenéit, hamarosan például Tiesto diktálja a tempót, aztán lejátsszuk az új Harry Styles zenei ajánlatként jön az American Girl, de a régi klasszikusok is szóba kerülhetnek ám nálunk, hiszen most a Back to Black 2000-es évekből származó új várlakja hamarosan szól itt nálunk. Na de most elmondjuk, hogy mi vár ránk ma. Egy jó hír, esetleg egy kis káosz, nézzük meg együtt, hogy mit üzennek a csillagok a 12 jegy szülötteinek, aztán pedig az előbb felsorolt brutál jó zenékkel folytatjuk.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos továbbra is sikerrel veszi az akadályokat, de ne bízza el magát, és ne hozzon elhamarkodott döntéseket. Este a figyelem középpontjába kerülhet, ha elmegy szórakozni. Kedves Bika, az érzelmek és a pénz nem férnek meg egymással, ezért alaposan fontolja meg, hogy elfogadja-e régi barátja üzleti ajánlatát, befektetési ügyei pedig több odafigyelést igényelnek. Az ikreknek ma nem lesz könnyű dolga, ugyanis nagyon önfejű és beképzelt emberekkel kell tárgyalnia, velük pedig igen nehezen ért szót. Próbálja meg megőrizni türelmét és higgadtságát. A rák egyre inkább megcsömörlik jelenlegi helyzetétől. Ha sikerül jobb állást találnia, akkor talán már ma beadja a felmondását. Biztosnak érzi magát a jövőjét illetően. Ha az oroszlán csendre, nyugalomra vágyik, hát vegyen ki egy nap szabadságot, vonuljon vissza otthonába és tegye azt, amihez kedve van, amire vágyik. Szánjon időt önmagára. A szűz anyagi ügyekben jobb, ha most kikéri a családja véleményét is. Legyen türelemmel, a fontos döntéseket pedig halassza másnapra. A tényeket alaposan analizálnia kell. A mérleg egy otthoni vita során könnyen megbánthatja azt, akit a legjobban szeret. Ahelyett, hogy makacsul bizonygatná a saját igazát, próbálja meg kiengesztelni a társát. A Skorpió úgy érzi, most minden tervét képes maradéktalanul megvalósítani, még azokat is, amiket eddig reménytelennek vélt. A pozitív hozzáállás gyakran kulcsa a sikernek. A nyilas az étkezéssel legyen mértékletes, válogassa meg az ételeket, és csak annyit tegyen a tányérjára, amennyit biztosan meg tud enni. A túlevésnek nem csak a kajakóma a büntetése, de a plusz kilók is. A bak ma egy kicsit túlzásba viheti az önérvényesítést, fogja vissza magát, mert ezt a kollégái is szóvá fogják tenni. A vízöntő adjon öltözködésére, megjelenésére, használja személyes vonzerejét, rábeszélő képességével sok mindent elérhet. A halak kezd ráunni a hobbiára, amit korábban annyira nagyon szeretett, ezért új szabadidős elfoglaltság után néz, barátja izgalmas programot tervez a hétvégére, talán ott megtalálja az új hobbiját.
1: Sunshine FM Osztra.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Ez volt a Higher Love, Whitney Houston és Kygo közösen. Nálunk pedig ugye elindult a játék a dal előtt, és kapkodtam a telefonokat, míg nem elérkeztünk az ötödikhez. Halló, halló, ki van itt velünk?
1: Sziasztok, Krisztián vagyok.
0: Még egyszer kereszteved, mert nem értettem.
1: Krisztián.
0: Krisztián, na figyelj Krisztián, ismered a játékszabályt, ugye?
1: Igen, ismerem.
0: Akkor remélem, hogy jókor fogod azt mondani, hogy boom, mert akkor abban az esetben viheted el a nyereményt. Na de mi a mi szlogenünk?
1: Csak jó zene.
0: És hogy hívnak minket?
1: Hát nem sejnetem, csak jó zene.
0: Na figyelj!
1: Boom!
0: Ez hajszál pontos volt, Krisztián! Nagyon-nagyon ügyes voltál, úgyhogy már is nyúlok akkor a borítékhoz. Jó, és akkor mondom, mi a napi nyereményed. Ennek biztos fog örülni a család. 25 000 forint értékű vásárlási utalvány a Praktikerbe. Jó lesz?
2: Nagyon jó.
1: Nagyon jó, köszönjük.
0: Örülök neki, és holnap ugye meg a fődíjak sorsolása, ebben is lehet részed akár. Oké? Hallgass minket majd reggel.
1: Rendben.
0: A telefont pedig le ne ragd, jó? Mert írom az adataidat, meg beszélünk adáson kívül. Gratula, szia!
1: Köszönjük!

0: Western.
1: Pár perc múlva dél, ez itt még mindig a Sunshine FM. Nem sokára az óra búcsúdalát követően jön a nap legfontosabb térségi híreivel a Sunshine Krónika, vagy hír összefoglalónk, de nagyon-nagyon rossz hírrel érkeztem én is az óra végére, ugyanis pár perce jött a hír, hogy Bonnie Tyler meghalt. Hónapok óta aggódunk már, ugye, érte. A Velsz énekes nő sürgősségi műtéten esett át, emiatt helyezték mesterséges kómába, és az utóbbi időben ugye sokat lehetett hallani romló egészségi állapotáról, de tegnap este sajnos végleg elment a 80-as évek ragyogó csillaga, ugye, akit a női Rod Stewartként emlegettünk. Hát nyugodjon békében, Bonnie Tyler. Az óra búcsúdalát pedig Jennifer Lopez hozza David Guettával a friss hírek előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 555.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az új ház Farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rablás miatt emeltek vádat egy 15 éves fiú ellen Hajdúbiharban. Megteltek a nyári táborok Debrecenben. Időkorlát és parkolóőr is lehet a debreceni áruházak parkolóiban. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Két rendbeli rablás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy 15 éves fiú ellen, aki a vád szerint egy este alatt két kiskorútól is pénzt szerzett fenyegetéssel a Pocsai Esztár vasútállomáson. A fiatalkorú tavaly októberben előbb egy 13 éves ismerősét hívta oda magához, majd pénzt követelt tőle, és azzal fenyegette, hogy leszúrja. A sértett félelmében 5000 forintot adott át. Másfél órával később egy 14 éves fiú szólított meg az állomás közelében, tőle az összes pénzét követelte, közben bántalmazással fenyegette és megfogta a karját. Végül 2500 forintot vett el tőle. A vádlott az eset óta letartóztatásban van és beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség javítóintézeti nevelést indítványozott. Javában tartanak a nyári táborok Debrecenben, ahol a gyerekek a robotikától a kézműves mesterségeken át, egészen a televíziózás kulisszatitkáig sokféle program várja. Az Agora Tudományos Élmény Központ táboraiban játékos kísérletekkel, programozással és építéssel ismerkedhetnek a fiatalok, a 10 turnus pedig már május végére betelt. A Demki Tímárházában hagyományos kézműves foglalkozásokon, például agyagozáson, gyöngyfűzésen és bőrművességen vehetnek részt a gyerekek. A Média Centrum Debrecen is csatlakozott a nyári programokhoz. A Debreceni Szakképzési Centrum digitális alkotó műhelyének táborozói a DTV híradó stúdiójába látogattak el, ahol kipróbálhatták a Greenbox technikát is. A város intézményei idén is tartalmas elfoglaltságot kínálnak a vakáció idejére. Egyre több áruház lánc szigorítja a vásárlói parkolók használatát Debrecenben is, mert sokan nem bevásárlás idejére, hanem akár egész napra hagyják ott autójukat. A szabályok üzletenként eltérhetnek, van, ahol az első 60 vagy 90 perc ingyenes, utána viszont parkolási díjat vagy pódíjat számolhatnak fel. Debrecenben van olyan üzlet, ahol az első óra díjmentes, ezt követően fizetni kell a hosszabb várakozásért. Az időkorlátokat több helyen parkoló őrök, kézi digitális eszközök, fényképek, rendszám és GPS adatok, illetve sorompós rendszerek segít.

0: András festőművész mutatja be a közönségnek. Az eseményhez zenei aláfestés is kapcsolódik, Beszörményi Kovács Zsolt nyelvdobon működik közre. A szervezők szerint a tálat újabb színfoltal gazdagítja Debrecen művészeti életét, és különleges vizuális élményt kínál a kortárs alkotások iránt érdeklődőknek. Akik nem tudnak részt venni a pénteki megnyitón, később is megnézhetik a különleges kiállítást, amely július 18-ig látogatható az új galéria hivatalos nyitvatartás idejében.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Távozik a DVSC-től Fran Manzanara, a 29 éves spanyol középpályás 2025 nyarán érkezett Debrecenbe, 16 bajnokin és 2 kupa mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. Ami a csapatot illeti, újabb felkészülési mérkőzések következnek, az Ausztria Wien elleni 1-1 után a tervek szerint a szerb első osztályú Pančevo, majd pénteken a horvát első osztályú Slaven Belupo ellen lép pályára a debreceni labdarúgó csapat. Az OTP Bankliga következő szezonja a július 24-i hétvégén indul, a Loki első ellenfele a Puskás Akadémia lesz, a DVSC a Nagy Erdei stadionban léphet pályára. A második fordulóban Újpestre látogat az együttes, majd a Nyíregyházát fogadja a keleti rangadón augusztus 8-án, a következő körben pedig a bajnoki címvédő Győr lesz a vendég Debrecenben. A Magyar Atlétikai Szövetség kijelölte a magyar válogatottat az idei U18-as Európa-bajnokságra. A kontinens viadalnak július 16-a és 19-e között az olaszországi Rieti ad otthont, amely viadalon 48 nemzet, 1104 sportolója 40 versenyszámban lép majd rekordtára. Magyarországot 26 egyesület 48 kiválósága képviseli a négynapos megmérettetésen. A nemzeti csapatnak tagja a Desi Debrecen bombaformában lévő távolugrója Szőke Gréta is, akit csak 4 centi választ el a 6 méteres álomhatártól. Ha marad a jó forma, Magyar Zoltán tanítványának egyéni csúcsa 6-ossal kezdődhet majd, jelenleg 596 cm-nél tart. Érdekesség, hogy a megnyitó ünnepségre nem a stadionban kerül majd sor, hanem Rieti történelmi központjában. Ezek voltak sporthíreink itt a Sunshine FM-en, tartsanak velünk a folytatásban is!
0: Jó hír, hogy lecsökkent a pollen terhelés városunkban is, a pázsitfőfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja most közepes szinten van. Mindemellett hidegfronti hatás érezhető, emiatt nehéz napára frontérzékenyekre fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki. Az erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Köszöntöm a hallgatókat, hát szomorú vagyok. A Csigekert utcát, amit nagy örömünkre átadtak, most visszabontották a kórház irányába, azt a szakaszt ismételten felbontották, itt korlátozásokra kell számítani, valamint a 33-as számú főútvonal a kivezető szakaszánál azt az utcát is, a Csigekert előtti szakaszát visszabontották, tehát ott megint csak egy sávon lehet közlekedni, de talán ami a neuralgusabb pontja a városnak, ez a Nádor utcától a Bentérig. Tehát én javaslom, akinek nincs arra dolga, kerülje el ezt az útszakaszt, mert ellenkező esetben óriási dugók vannak. Meg még egy dolgot hadd emeljek már, hogy akkor menjünk be a kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni, mert olyan konfliktus helyzetek alakulnak ki, és elég nagy a forgalom a város szerte, tehát ezt vagy kerüljük el, vagy legyünk toleránsak egymással és szabálytisztelően közlekedjünk. Szép napot mindenki számára!
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Csak jó zene ma is a Sunshine FM, lassan déli óránkat is kipipáljuk. Te megnézted reggel a hőmérőt, amikor felkeltél, hogy hány fok van kint? Minden bizonnyal nem volt túl sok, és képzeld, ma egy 64 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg. Szikszón volt a leghidegebb, 4 fok alatt mértek, 3,89 körül volt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, tehát ahogy mondtam, Szikszón. A korábbi csúcs egyébként 4,3 volt, ahogy mondtam, 1962-ben. Hát ez alá sikerült ma mennünk, viszont nem fogunk vacogni a következő időszakban, ez biztos, mert ahogy már többször is mondtuk, egy újabb hőkupola jön majd a fejünk felé, sajnos vagy nem sajnos, ezt mindenki döntse el magának.

0: a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. 18 új pszichoaktív szerre figyelmeztet a kormány. Folytatódnak a NAV ellenőrzései Hajdú-Bihar megyében. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. 18 új pszichoaktív anyag kerülhet fel Magyarországon az ellenőrzött szerek tiltó listájára. Hegedű Zsolt társadalmi egyeztetést kezdeményezett a szabályozás módosításáról, miután a Nemzeti Drogfókuszpont jelezte, új dizájner drogok jelentek meg az Európai Unióban. A más tagállamokban már azonosított vegyületek Magyarországon egyelőre nem szerepelnek a tiltó listán, de a módosítás után a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnének. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, vagy fogyasztásuk büntető jogi következményekkel járhat. A kormány szerint ezek az anyagok különösen veszélyesek lehetnek, mert összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan. A módosítás után már 426 vegyület szerepelne a listán. Folytatódnak a NAV ellenőrzései Hajdú-Bihar megyében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint július 6 és augusztus 31-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált területeken, vendéglátóhelyeken, piacokon, strandokon, valamint a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítóknál lehet számítani a revizorokra. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését vizsgálják. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a szabályos foglalkoztatást a vármegye építkezésein. A hatóság közlése alapján a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településén megjelenhetnek, ezért a vállalkozásoknak érdemes fokozottan figyelniük a szabályok betartására. Aki teheti, kerülje a Vasvári Pál utca, a Kótai út, a Stadion utca és a Hímes utca csomópontját Nyíregyházán, ahol jelenleg a körforgalom épül. A munkálatok miatt a Stadion utca érintett szakaszát teljesen lezárták a forgalom elől, a Kótai úton pedig csak egy sávon haladhatnak a járművek. Jelzőlámpás irányítás mellett a forgalom korlátozás miatt a környéken lassabb haladásra és torlódásra kell számítani, különösen a reggel és délutáni csúcsidőszakban. A közlekedés fejlesztési beruházás célja, hogy biztonságosabbá és láthatóbbá tegye az érintett csomópont forgalmát. A tervek szerint a körforgalom építése az iskola kezdésre szeptemberre készülhet el.

0: Nem sajnáljuk a jó zenét ma sem, ez itt a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ezt az órát még együtt töltjük, és együtt kavargatjuk a juice-t. Remélem, nálunk vagy.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a juice.
2: Zenei összeállítást

0: Ez itt még mindig a Sunshine FM, a nyár és a napfény frekvenciája. Évszaktól függetlenül. Na de nézzük, hogy mi történt ma a nagyvilágban. Július 9-én, hát például megszületett Tom Hanks, és szép évszámot ünnepel. Hát úgy látszik, most a nagy legendák hete van. Pár napja Sylvester Stallone kereken 80 lett, Tom Hanks pedig ma kereken 70. Ugye ő volt Forrest Gump, meg minden létező katasztrófát átélt már. Ugye volt hajótörött, lezuhant repülővel, elsüllyedt hajóval, küzdött halálos betegséggel, arról meg már nem is beszélve, hogy ezt mind a filmes szakma díjazta, hiszen többszörös Oscar-díjas a ma 70 éves Tom Hanks. De az Edda együttes legendás tagja Gömöri Zsolt is ünnepel ma, 64 éves lett, aki 1985-ben csatlakozott az Eddához, és a csapat legtöbb dalának a zeneszerzője is. A mai nap fontos eseményei után pedig jöjjenek a reggel legjobb pillanatai.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
3: Azért, mert
2: menő. Felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, a stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
3: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
2: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a feje. Tehát, hogy...
3: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne. És amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
2: Igen.
3: És akkor ez egy trendet indított el.
2: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát őket nehezen.
3: Vagy legalább egy régi diszkó tükörgömböt vegyetek fel.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Szabó Balázs hazatér második otthonába Debrecenbe. Július 10-én 20 órától a Nagyerdei Víztoronykertben ad koncertet a Szabó Balázs bandája. Készülj fel egy varázslatos és érzelmes nyárestére a fák alatt, ahol a legszebb dalok és történetek elevenednek meg. Ott a helyed a Nagyerdőn. Fáj a hátad a sok irodai üléstől, vagy csak ráférne a rozsdás ízületeidre egy kis olajozás? Szuper hírünk van! Nyíregyházán a Sóstói tó és Sóstói piac közötti zöld területen június 15-től minden hétfőn délután 6 órától teljesen ingyenes gerinctornával várnak a Sóstói fittesték keretében. Profi gyógytornászok fognak gatyába rázni a fák árnyékában, szóval nem kell félned, hogy meghúzod magad. Kortól és edzettségi szinttől függetlenül bárki jöhet, úgyhogy kapd elő a kényelmes nadrágod, és irány a szabad levegő. A tested hálás lesz érte.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Nem sokára 2 óra, szóval ez itt már a búcsú ideje, de te maradj velünk a továbbiakban is. Annál is inkább fontos ez, hiszen már csak ma játszhatsz velünk a holnapi alkalmat leszámítva a nagy bumbolós játékban. Holnap pedig már csak ugye reggel lesz egy játék. Szóval délután és este az utolsó játékok jönnek, bumolj velünk, és próbálj meg te is lecsapni fődíjaink egyikére. Abban a játékban, amelyet az idén 25 éves szülinapunkra időzítettünk és hoztunk össze. Na de, nekem már a búcsúznom kell, holnap is találkozhatunk, kezdjük együtt a délelőttől 10-kor várlak. Váci Zoli vagyok, csokolom!

0: zene, nagy erdő, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Új vezérigazgató kerül az MVM élére. 0%-os gyógyszeráfát javasolt Takács Péter. Két új szervezet is létrejöhet a közösségi közlekedésben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb jelentős személyváltozás történt egy állami vállalatnál. Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját, Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét, Szepek Gábort. Az Állami Energetikai Társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt lett, aki több mint 25 éves energetikai és felső vezetői tapasztalattal rendelkezik. A miniszter közlése szerint az új vezetéstől átláthatóbb és költséghatékonyabb működést várnak. Kiemelt célként jelölték meg az ellátás biztonság erősítését, az energetikai fejlesztések felgyorsítását, valamint a tiszta energiára való átállás támogatását. Az MVM Magyarország egyik legfontosabb energetikai vállalata, ezért a vezető váltás az egész ágazat szempontjából meghatározó lehet. 0%-ra csökkenteni a gyógyszerek árfáját Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő. A korábbi egészségügyi államtitkár javaslata szerint szeptember 1-től a vínköteles és a nem vínköteles emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek is áfamentessé válhatnának. Takács Péter úgy fogalmazott, a gyógyszer nem luxus cikk, hanem a gyógyulás alapfeltétele. A kérdés a parlamenti vitában is előkerült, ahol a kormány részéről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, hogy dolgoznak az adócsomagon, amelyben a gyógyszeráfa ügye is szerepelhet. A kormány emellett több törvényjavaslatot is benyújtott, köztük egészségügyi, köznevelési és rendészeti módosításokat. Az egészségügyi javaslat egyebek mellett a szifilisz fertőzések adatkezelését érinti. Lezárta az országgyűlés a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat két új szervezet létrehozását is tartalmazza, az országos közlekedés szervezőjét, valamint az országos gördülő állomány kezelőjét. A Tisza párt képviselői szerint a reform összehangolt menetrenddel működő egységes közlekedési hálózatot teremthet, és hosszabb távon javíthatja a szolgáltatások színvonalát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vitában arról is beszélt, hogy szerdától ismét elérhetőek a vonatok valós helyzetét mutató térképek a MÁV Plusz alkalmazásban. A miniszter hangsúlyozta, az országbérlet megmarad és továbbra is egységes rendszerben működik. Eljárásjogi vita alakulhat ki abban a rágalmazási ügyben, amelyet Semjén Zsolt feljelentése nyomán tárgyal a bíróság. A Zsolti bácsi ügyként emlegetett eljárásban több közéleti szereplőt és korábbi ellenzéki képviselőt is meghallgatta, köztük Arató Gergelyt, Szabó Tímeát és Tordai Bencét. Komlódi Gábor Arató Gergely ügyvédje szerint az ügyészség hibáztatott, amikor nem vette figyelembe a DK-s politikus mentelmi jogát, ezért az ügy akár az alkotmánybíróságig is eljuthat. A feljelentés szerint az érintettek nyilatkozata alkalmasak lehetnek Semjén Zsolt jó hírnevének megsértésére. A meghallgatáson több érintett jelezte, hogy nem kér bocsánatot. Egy feljelentett viszont elnézést kért, vele szemben az eljárás nem folytatódik. Július 9-ig, tehát a mai napig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyszer a megjelölt szakok sorrendjét a felső oktatási felvételizők az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint sorrend módosításkor kizárólag a már megjelölt képzéseket lehet átrendezni, új szakot már nem lehet fel.

0: az felvételiben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben hidegfront frissítette fel most a levegőt, a következő órákban sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőkből csapadék nem valószínű, egy-egy zápor zivatar azért előfordulhat. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes, hogy csütörtő délutánt mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel Újfaértónál, valamint Téglásnál működik a trafi, és Nyíregyházán a 41-esen a körforgalomnál baleset történt. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Lady Gagával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávészögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Rácz Gergő is a valami a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, 8 perccel fél három előtt sikernaptározzunk, mert ma eltávolító nap van, ez most jó alkalom lehet arra, hogy megszabaduljunk attól, ami már csak viszi az energiánkat. Lehet ez egy rossz szokás, egy felesleges teher, egy halogatott feladat, vagy akár egy olyan gondolat, ami régóta visszatart minket. Ma nem az a lényeg, hogy mindent megváltoztassunk, hanem hogy észrevegyük, mi az, amire már nincs szükségünk. Ha valamit elengedünk, könnyebb helyet csinálni az új dolgoknak. Ezeket kaptuk így csütörtökre a sikernaptárunk szerint. Köszönjük szépen! Sunshine 25-ös, azaz a bumjátékunk hamarosan érkezik. Tessék fülelni és ötödikként csörögni 0620 316 3000. Én pedig játszom a kiváló zenéket a munkaidőnkben. Kelly

0: hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Tibi Weinberit, aki megírta nekem korábban, hogy Nyíregyházan a 41-esen a körforgalom környékén volt egy baleset nemrég. Érdemes megfontoltan közlekedni. Újfehértónál működik a Traffic Box, valamint Téglásnál is mérnek a 4-esen, és Debrecenben is a hatóságok várják a szabálytalankodókat a Szoboszlói úton. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Most az Apuved meg a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és elhangzott a felhívó spot, ötödik telefonálónkat pedig azonnal kapcsolom adásba. Halló, Sunshine FM!
1: Szia Roli, Rita vagyok, szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello Zita, mi újság, merre éppen?
1: Még munkában vagyok.
0: Még munkában. Jól van, van egy jó hírem, mivel így csütörtök délután ötödik vagy!
1: Köszönöm szépen!
0: Kérnék szépen egy szlogent.
1: Csak jó zene.
0: És akkor innentől kezdve tiéd a főszerep.

Így van, így kell ezt csinálni. Gratulálok, a nyereményed pedig nem más, mint a Praktiker jó voltából egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány. Este még Norminál játék, és holnap pedig majd fődi sorsolás reggel a keltetőben. Sok sikert mindenkinek. Az óránkat pedig Ray Daltonnal zárjuk. Jön a Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét ötödikként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
4: Sunshine FM. Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Kétszer is rabolhatott egy fiatalkorú a pocsai vasútállomáson. Élénkül az új autópiac, erősödik az érdeklődés az elektromos modellek iránt. Jó ütemben halad a Pallagi úti idősek otthonának felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Vádat emeltek egy 15 éves fiúval szemben, aki a vád szerint kétszer is pénzt szerzett fenyegetéssel a pocsai Esztár vasútállomáson. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a fiatalkorú tavaly októberben előbb egy 13 éves ismerősétől kért pénzt, majd amikor a fiú nem adott, megfenyegette a sértet, pedig félelmében átadott neki 5000 forintot. Másfél órával később egy 14 éves fiútól követelt pénzt az állomás közelében, akit szintén megfenyegetett, majd 2500 forintot vett el tőle. A fiatalkorú az eset óta letartóztatásban van, a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség 2 rendbeli rablás miatt emelt vádat és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránt érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Az elektromos és plug-in hibrid modellek aránya országosan egyelőre nagyjából 10% az új autó eladásokon belül. Jó ütemben zajlik a debreceni Pallagi út idősek otthonának felújítása, a demes rész lekorszerűsítése már a végéhez közeledik. Széles Dián alpolgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kivitelezők elkészültek a munkákkal, folyamatosan érkeznek az új ágyak, és hamarosan a dekoráció is elkészül. A modernizált terek a gondozók munkáját is segítik, miközben kényelmesebb és biztonságosabb környezetet biztosítanak az ellátottaknak. Az intézmény teljes szárnyanként felújításáról még 2017-ben döntöttek. Az egyes alszány munkái 2025. októberében kezdődtek. A beruházással több mint 177 millió forintot különített el az önkormányzat. A fejlesztés folytatódik, később a harmadik emelet renoválása is napirendre kerülhet. Folytatódik a 33-as főút felújítása Debrecenben, a következő ütemben a Füredi út újabb szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres részt érintik. Július 8-án az ideiglenes forgalom technika és a terelések kialakításával indul a kivitelezés, majd másnap megkezdődik a szegélybontás és az új szegélyek építése. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban, ezt követően pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A záró munkák során felfestik az útburkolati jeleket, és kihelyezik a végleges forgalomtechnikai elemeket. A felújítás várhatóan augusztus közepére fejeződik be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: A hétvégére folytatódik a napos gomoly felhős időjárás városunkban, és számottevő csapadék nem várható. Továbbra is többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. A maximumok a következő napokban 26-34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

zene kell, pörög a csütörtök délután a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, mindjárt majd Kiskata is jön a horoszkópokkal, de előtte viszont ráfordulunk ma is a kódjátékunkra. A nyerőszám pedig a 9-es. Ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, ne várakozz, minél hamarabb küld el a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen 0620 316 3000. Tehát még egyszer, a mai nyerőszám a 9-es a kódjátékban. Sok sikert kívánok! A következő percekben pedig jön a Wild Ride, egy igazán pörgős, érzelmes zene, ami arról szól, amikor egy kapcsolat kicsit kiszámíthatatlan, néha zavaros, mégis van benne valami, ami újra és újra visszahúz minket a másikhoz. Benne van a vágy, a bizonytalanság és az a bizonyos érzés, amikor már nem csak barátságról lehet beszélni. Hölgyeim, uraim, Wild Ride, Sunshine FM nálunk csak jó zene szól.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk a legfrissebb horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kis Kata, szia!
2: Szia Roli! A kos továbbra is sikerrel veszi az akadályokat, de ne bízza el magát, és ne hozzon elhamarkodott döntéseket. Este a figyelem középpontjába kerülhet, ha elmegy szórakozni. Kedves Bika, az érzelmek és a pénz nem férnek meg egymással, ezért alaposan fontolja meg, hogy elfogadja-e régi barátja üzleti ajánlatát, befektetési ügyei pedig több odafigyelést igényelnek. Az ikreknek ma nem lesz könnyű dolga, ugyanis nagyon önfejű és beképzelt emberekkel kell tárgyalnia, velük pedig igen nehezen ért szót. Próbálja meg megőrizni türelmét és higgadtságát. A rák egyre inkább megcsömörlik jelenlegi helyzetétől. Ha sikerül jobb állást találnia, akkor talán már ma beadja a felmondását. Biztosnak érzi magát a jövőjét illetően. Ha az oroszlán csendre, nyugalomra vágyik, hát vegyen ki egy nap szabadságot, vonuljon vissza otthonába és tegye azt, amihez kedve van, amire vágyik. Szánjon időt önmagára. A szűz anyagi ügyekben jobb, ha most kikéri a családja véleményét is. Legyen türelemmel, a fontos döntéseket pedig halassza másnapra. A tényeket alaposan analizálnia kell. A mérleg egy otthoni vita során könnyen megbánthatja azt, akit a legjobban szeret. Ahelyett, hogy makacsul bizonygatná a saját igazát, próbálja meg kiengesztelni a társát. A Skorpió úgy érzi, most minden tervét képes maradéktalanul megvalósítani, még azokat is, amiket eddig reménytelennek vélt. A pozitív hozzáállás gyakran kulcsa a sikernek. A nyilas az étkezéssel legyen mértékletes, válogassa meg az ételeket, és csak annyit tegyen a tányérjára, amennyit biztosan meg tud enni. A túlevésnek nem csak a kajakóma a büntetése, de a plusz kilók is. A Bak ma egy kicsit túlzásba viheti az önérvényesítést, fogja vissza magát, mert ezt a kollégái is szóvá fogják tenni. A vízöntő adjon öltözködésére, megjelenésére, használja a személyes vonzerejét, rábeszélő képességével sok mindent elérhet. A Halak kezd ráunni a hobbiára, amit korábban annyira nagyon szeretett, ezért új szabadidős elfoglaltság után néz, barátja izgalmas programot tervez a hétvégére, talán ott megtalálja az új hobbiát.
1: Nagyon köszönjük, várunk majd vissza a programajánlókkal.
0: Sunshine FM Asztrológia.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Fantasztikus zenék, nyáron is a Sunshine FM-en, sokan már a szabadságunkat töltjük, viszont sokan szeretünk kirándulni. Ezzel kapcsolatban egy fontos információ, hogy a MÁV Plus alkalmazásban elérhetőek a térképen a valós idejű késési adatok. Ez egy új funkció, érdemes majd frissíteni az alkalmazást, ezt követően pedig majd egy teljesen megújult utastájékoztatást láthatunk majd azzal kapcsolatban, hogy éppen a mi autóbuszunk vagy vonatunk milyen késéssel érkezik meg az állomás. Nagyon hasznos lehet, további infók ezzel kapcsolatban is majd a sunshine.hu megtalálhatók. És még adós vagyok a mai kódjátékunk lezárásával. Alexandrának pedig szeretnék gratulálni, mert ugye a mai nyerőszáma 9-es volt, és ő a nyertesünk. Jár a taps, valamint az Ossis Burger, nagyon finom sunshine menüje. Jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Mindjárt útinformációkkal folytatjuk, viszont a következő óránkat is megtöltöm kiváló zenékkel, így érdemes a továbbiakban is velem rádiózni itt a Sunshine on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, szél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia, Roli, Nyíregyháza belterületén nagy a forgalom, a délutáni csúcsforgalom kiveti hatását a bevásárlóközpontok közelében, és a 4-es főútvonal mellett több is található. Kanyarodáskor, áthaladáskor, főútvonalakon nagyon körültekintően tegyék, ugyanis az elmúlt napokban több tilos jelzésre való behaladás is történt, amik szerencsére nem történt baleset ezzel kapcsolatosan, viszont a hatóság felfigyelt az ilyen jármű vezetőkre. Vasúti átjáróknál is nagyon óvatosan közelítsék meg, ha tilosra vált, akkor időben álljanak meg, és a fénysorompókkal ellátott vasúti átjárókban is tartsák azon szabályokat, hogy meg kell állni, független attól, hogy nem közlekednek a vasúti szerelvények Nyíregyháza és Szerencs között, viszont vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, de a fényjelző készülékek működnek, amikor élesre váltanak, ugyanis dolgoznak a pályaszakaszon, akkor igenis tessenek megállni. Köszönöm a figyelmet. Balesetmentes jó utat, viszont hallásra, szervusz!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Utcabeli haragosára támadt egy bihar keresztesi férfi. Padellel bővül a Debrecen Egyetem dolgozói mozgás programja. Nagy a nyári forgalom a debreceni repülőtéren. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Vádat emeltek egy bihar keresztesi férfi ellen, aki a vád szerint rátámadt utcabeli haragosára. A Berettyóújfalui járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott és a sértett ugyanabban az utcában laknak. Közöttük korábban is feszült volt a viszony. A férfi tavaly szeptemberben késő este megjelent a sértett háza előtt, majd a redőnyök keresztül bekiabált és trágás szavakkal provokálta. A sértett ezután kiment az udvarra, hogy megbeszéljék a konfliktust, a vádlott azonban hátulról combon rúgta. Később az utcáról felkapott egy kukát és azzal is megdobta a sértettet, akit a vállán talált el. Sérülés nem történt. A férfi beismerte a bűncselekményt, az ügyészség garázdaság miatt próbára bocsátást indítványozott. Padellel bővül a Debrecen Egyetem dolgozói mozgás programja. A DEAC szabadidősport szakosztálya a Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott Padel komplexumra építve indítana új közösségi sportprogramokat az egyetemi munkavállalóknak. A kezdeményezés célja, hogy a mozgás mellett tovább erősítsa az egyetemi közösséget is. A programban már 1700 dolgozó vesz részt, akik sportolással töltött perceiket egy egyetemi felületen rögzítik és szervezeti egységüknek gyűjtenek pontokat. A júniusi eredmények alapján több kategóriában kategóriában is díjazták a legeredményesebb egységeket. Szeptemberben Pádel Piknik napot is terveznek, ahol a résztvevők megismerhetik a könnyen elsajátítható labdajátékot. A mozgás programhoz továbbra is várják az egyetemi dolgozók csatlakozását. Jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma a nyári főszezonban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Sokan utaznak Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra is. Az utazási szakemberek szerint azok jártak a legjobban, akik hónapokkal korábban lefoglalták a nyaralásukat, mert a korábbi években megszokott olcsó leszminút ajánlatok egyre ritkábbak. Júliusban és augusztusban már kevés a szabad hely, miközben az árak továbbra is magasak. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy külföldi betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több százezer súlyosabb esetben több millió forintos kiadást is jelenthet. Folytatódik a 33-as főút június közepén megkezdett felújítás a Debrecenben. A beruházás következő ütemében a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák szegélybontással és új szegélyek építésével kezdődnek. Ez várhatóan két hétig tart. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban. Ezután pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A felújítás várhatóan augusztus közepére fehérződik be. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Komoly nyomás alatt van az európai autóipar, erről beszélt az IPA stratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament vitáján úgy fogalmazott, nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc nehéz helyzetbe került, és több millió munkahely jövője is kockán foroghat. A biztos szerint az ágazatot technológiai lemaradás, gyengülő ellátási láncok, vámterhek, piaci akadályok és kínai modellek erősödő jelenléte is terheli. Az Európai Bizottság ezért átfogó autóipari stratégián dolgozik, amely a teljes értékláncot érinteni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Városunkban a folytatásban sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőkből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél, a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és...
6: Nagyon kellemes délután kívánok mindenkinek, 4:04 Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Útinfókkal kezdünk, Nyíregyházan a Kert utcán mérnek, Debrecenben pedig a budai működő Trafibox is aktívan bár.

Massive, The Fate of Ophelia, Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, és rengeteg telefonhívás, valamint üzenet érkezik a Sunshine Boomos játékunkkal kapcsolatban. Nagyon fontos, ugye, hogy már délután volt egy játék. Este Norbinál az utolsó lehetőséget is meg lehet kaparintani, mert holnap reggel majd Balogh Béláiknál a Keltetőben kihirdetjük a fődíj nyereményeket. Minden info részlet folyamatosan a Facebook oldalunkon, valamint a sunshine.hu megtalálhatók. Mindjárt majd útinfókat is hozok, valamint nagyon fontos, ugye, hogy a férfiak nagyjából az elmúlt egy hónapban a fizetésük felét különböző sportfogadási oldalakon költötték el a VB eredményekre fogadva. Ma este 22 órától majd negyeddöntővel pörgetjük tovább a napjainkat. Franciaország csap össze Marokkóval, de az óra végén jön majd Kibédi Péter is hozza a legfrissebb infokat ezzel kapcsolatban is. Én is várom 0620 316 3000. Üzsel jön David Gettával, ez

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM is, balesetmentes közlekedés, 16 óra 35 perckor pedig útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket, korábban többen is megírták nekem, hogy Nyíregyházan a Kert utcán mértek. Hasonló a helyzet Hajdudorog, valamint Hajdúböszörmény között, valamint a Debrecenben a Budai Nagyantalon működő Trafibox is aktívan várja a szabálytalankodókat. Én pedig várom aktívan az infókat, egészen este 6-ig 0620 316 3000. Pinkkel megyünk tovább.
0: Sunshine FM Navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a Sunshine FM labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amelyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és 4-2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe. Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddig 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással. Az akkori francia kezdő csapatból a 8-döntőben csak 3-an. Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban, és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljes mit nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönség szórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-ás diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játékstílus kis hián eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rugásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét 5-ként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Térd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Rablás miatt emeltek vádat egy 15 éves fiú ellen Hajdú-Biharban. Megteltek a nyári táborok Debrecenben. Időkorlát és parkolóőr is lehet a debreceni áruházak parkolóiban. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Két rendbeli rablás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy 15 éves fiú ellen, aki a vád szerint egy este alatt 2 kiskorútól is pénzt szerzett fenyegetéssel a Pocsai Esztár vasútállomáson. A fiatalkorú tavaly októberben elébe 13 éves ismerősét hívta oda magához, majd pénzt követelt tőle, és azzal fenyegette, hogy leszúrja. A sértett félelmében 5000 forintot adott át. Másfél órával később egy 14 éves fiút szólított meg az állomás közelében, tőle az összes pénzét követelte, közben bántalmazással fenyegette és megfogta a karját. Végül 2500 forintot vett el tőle. A vádlott az eset óta letartóztatásban van és beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség javítóintézeti nevelést indítványozott. Javában tartanak a nyári táborok Debrecenben, ahol a gyerekek a robotikától a kézműves mesterségeken át, egészen a televíziózás kulisszatitkáig sokféle program várja. Az Agora Tudományos Élmény Központ táboraiban játékos kísérletekkel, programozással és építéssel ismerkedhetnek a fiatalok, a 10 turnus pedig már május végére betelt. A Demki Tímárházában hagyományos kézműves foglalkozásokon, például agyagozáson, gyöngyfűzésen és bőrművességen vehetnek részt a gyerekek. A Média Centrum Debrecen is csatlakozott a nyári programokhoz. A Debreceni Szakképzési Centrum digitális alkotó műhelyének táborozói a DTV híradó stúdiójába látogattak el, ahol kipróbálhatták a Greenbox technikát is. A város intézményei idén is tartalmas elfoglaltságot kínálnak a vakáció idejére. Egyre több áruházlánc szigorítja a vásárlói parkolók használatát Debrecenben is, mert sokan nem bevásárlás idejére, hanem akár egész napra hagyják ott autójukat. A szabályok üzletenként eltérhetnek, van, ahol az első 60 vagy 90 perc ingyenes, utána viszont parkolási díjat vagy pódíjat számolhatnak fel. Debrecenben van olyan üzlet, ahol az első óra díjmentes, ezt követően fizetni kell a hosszabb várakozásért. Az időkorlátokat több helyen parkoló őrök, kézi digitális eszközök, fényképek, rendszám és GPS adatok, illetve sorompós rendszerek segítségével ellenőrzik. Az üzletláncok szerint a cél nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyek valóban a vásárlók számára legyenek elérhetők. Az autók elszállítása csak kivételes esetekben merülhet fel. Új kortárs kiállítás nyílik Debrecenben az Új Galériában. Federica Ricca és Pippo Alto Mare közös tálata a másik Metamorfózé címmel várja a művész kedvelőket. A megnyitót július 10-én pénteken 17 óra 30 perctől tartják, ahol az alkotásokat Breznai András festőművész mutatja be a közönségnek. Az eseményhez zenei aláfestés is kapcsolódik, Beszélményi Kovács Zsolt nyelvdobon működik közre. A szervezők szerint a tálat újabb színfoltal gazdagítja Debrecen művészeti életét, és különleges vizuális élményt kínál a kortárs alkotások iránt érdeklődőknek. Akik nem tudnak részt venni, a pénteki megnyitón később is megnézhetik a különleges kiállítást, amely július 18-ig látogatható az Új Galéria hivatalos nyitvatartás idejében.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Jó hír, hogy lecsökkent a pollen terhelés városunkban is, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja most közepes szinten van. Mindemellett hidegfronti hatás érezhető, emiatt nehéz napára frontérzékenyekre, fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki. Az erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak.
5: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, 5 óra után járunk már 4 perccel. Ha bármi útinfó van, akkor várom a továbbiakban is, és mindjárt majd pénzügyi percekkel folytatjuk, illetve Kiskata is jön a programajánlókkal. Kezdünk elsőként az Empire of the Sun-nal, jön a Walking on the Dream.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Rengeteget hallunk a pénzügyi csalásokról, milyen jelekre érdemes odafigyelni. Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, sajnos még mindig sok ügyfelet megtévesztenek ezek a lehetőségek. Fontos, hogyha látunk, hallunk egy nagyon jó lehetőségnek beállított ajánlatot, bármilyen csábítóan is hangzik, minden esetben járjuk körül, hogy valóban létezik az ajánlat, és nem csalás áldozatai vagyunk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogyha tájékozódunk az adott szolgáltatónál, interneten, telefonon vagy személyesen, illetve átolvassuk a kapcsolódó hivatalos tájékoztatókat is. Számos esetről hallottunk már, ahol nagyon kedvező kamattal ajánlott a hitelt vagy megtakarítási lehetőséget, azonban ha nem vagyunk elővigyázatosak, az elsőre olcsónak tűnő megoldás a végén azért a sokszorosába kerülhet. A legtipikusabb módszerek, amelyekkel a csalók dolgoznak, azok az úgynevezett adathalászlevelek, amikor a saját bankunk logójára, e-mail címére, tényleg megszólalásig hasonló e-mail üzenetet kapunk, általában valamilyen sürgető felszólítással, például, hogyha nem azonosítjuk most azonnal magunkat, nem lépünk be az internetbank rendszerünkbe, akkor zárulásra kerül és törlésre is soha többet nem tudunk belépni. A levélben természetesen egy hamis link van, amelyre, hogyha rákattintva, azt hihetjük, hogy a saját bankunk internetbanki rendszerébe lépünk be, de valójában a csalóknak adjuk ki az internetbankos felhasználó nevünket és jelszavunkat. Egy másik tipikus módszer még a telefonos megkeresés, ahol jellemzően arról tájékoztatnak, hogy van egy gyanús utalás, ezért zárolják a számlánkat. Annak érdekében, hogy a számlán lévő egyenlegünket ne veszítsük el, azonnal utaljuk át egy általuk megadott úgynevezett biztonsági számlára. Ez nyilván egy csalás, miután elutaltuk az összeget, nem is fogjuk majd látni a saját számlánkon. A harmadik legelterjedtebb módszer, aminek még sajnos nagyon sokan elhiszik, az pedig a hamis távmunka ajánlatok, amikor az interjú vagy a felvétel feltétele, hogy valamilyen alkalmazást a számítógépünkre telepítsenek. Ezek úgynevezett kém programok, amelyekkel nyomon tudják követni, hogy milyen adatokat adunk meg, például az internetbanki belépéshez. Nagyon fontos, hogyha ilyen megkeresést kapunk, egyébként soha ne telepítsünk semmilyen külső alkalmazást a gépünkre, és mindig egyeztessünk a saját bankunkkal, hogy egyébként valóban van ilyen alkalmazás, amit nekünk telepítenünk kell.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
5: Azért, mert menő,
4: felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
5: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
4: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a feje. Tehát, hogy...
5: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne. És amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
4: Igen.
5: És akkor ez egy trendet indított el.
4: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát ne, őket
5: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt legyetek.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg jó vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Már is érkeznek a legfrissebb programajánlók a Sunshine FM-en. Szia, Kata!
3: Szia, Roli! Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt, és irány a zöld! Richardnak mindene megvan. Menő karrier, szerető feleség és anyagi biztonság. Unalmas, mi? De aztán a vonatablakból megpillant egy titokzatos nőt egy tánciskola ablakában. És bum, már is beiratkozik a kezdő rumbára. Július 20-án hétfőn este 8:30-tól Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon a játékszín hozzá el a kultikus film színpadi változatát. Liptai Klaudia, Csonka András és Kolovratni Krisztián garantálják, hogy a humor és a ritmus teljesen magával ragadjon. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, további infók ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálhatók.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programolja!

Mike Posner, Night a Kopilinto, Ibiza, Sunshine, a men nálunk csak jó zene szól, és 6 óra mindjárt nem szabad elfelejteni, hogy ma este Norvinál az utolsó lehetőség jön a Sunshine Boom játékunk keretein belül, holnap reggel pedig a keltetőben fődíj sorsolás. Klassz estét kívánok, Kondorlan lelép, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
4: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sun.
2: Ez reklám volt. Shine FM-en.
3: Új vezérigazgató kerül az MDM élére. 0%-os gyógyszeráfát javasolt Takács Péter. Két új szervezet is létrejöhet a közösségi közlekedésben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb jelentős személyváltozás történt egy állami vállalatnál. Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját, Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét, Szepek Gábort. Az Állami Energetikai Társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt lett, aki több mint 25 éves energetikai és felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A miniszter közlése szerint az új vezetéstől átláthatóbb és költséghatékonyabb működést várnak. Kiemelt célként jelölték meg az ellátás biztonság erősítését, az energetikai fejlesztések felgyorsítását, valamint a tiszta energiára való átállás támogatását. Az MVM Magyarország egyik legfontosabb energetikai vállalata, ezért a vezető váltás az egész ágazat szempontjából meghatározó lehet. 0%-ra csökkenteni a gyógyszerek árfáját Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő. A korábbi egészségügyi államtitkár javaslata szerint szeptember 1-től a vínköteles és a nem vínköteles emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek is áfamentessé válhatnának. Takács Péter úgy fogalmazott, a gyógyszer nem luxus cikk, hanem a gyógyulás alapfeltétele. A kérdés a parlamenti vitában is előkerült, ahol a kormány részéről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, hogy dolgoznak az adócsomagon, amelyben a gyógyszeráfa ügye is szerepelhet. A kormány emellett több törvényjavaslatot is benyújtott, köztük egészségügyi, köznevelési és rendészeti módosításokat. Az egészségügyi javaslat egyebek mellett a szifilisz fertőzések adatkezelését érinti. Lezárta az országgyűlés a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat két új szervezet létrehozását is tartalmazza, az országos közlekedés szervezőjét, valamint az országos gördülő állomány kezelőjét. A Tisza párt képviselői szerint a reform összehangolt menetrenddel működő, egységes közlekedési hálózatot teremthet, és hosszabb távon javíthatja a szolgáltatások színvonalát. Vitézsi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vitában arról is beszélt, hogy szerdától ismét elérhetőek a vonatok valós helyzetét mutató térképek a MÁV Plus alkalmazásban. A miniszter hangsúlyozta, az országbérlet megmarad és továbbra is egységes rendszerben működik. Eljárásjogi vita alakulhat ki abban a rágalmazási ügyben, amelyet Semjén Zsolt feljelentése nyomán tárgyal a bíróság. A Zsolti bácsi ügyként emlegetett eljárásban több közéleti szereplőt és korábbi ellenzéki képviselőt is meghallgatta, köztük Arató Gergelyt, Szabó Tímeát és Tordai Bencét. Komlódi Gábor Arató Gergely ügyvédje szerint az ügyészség hibáztatott, amikor nem vette figyelembe a DK-s politikus mentelmi jogát, ezért az ügy akár az alkotmánybíróságig is eljuthat. A feljelentés szerint az érintettek nyilatkozata alkalmasak lehetnek Semjén Zsolt jó hírnevének megsértésére. A meghallgatáson több érintett jelezte, hogy nem kér bocsánatot. Egy feljelentett viszont elnézést kért, vele szemben az eljárás nem folytatódik. Július 9-ig, tehát a mai napig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyszer a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételizők az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint sorrend módosításkor kizárólag a már megjelölt képzéseket lehet átrendezni, új szakot már nem lehet felvenni. A jelentkezők ugyanakkor visszavonhatják azokat a jelentkezési helyeket, amelyeket már nem szeretnének fenntartani. A hivatal arra is figyelmeztet, hogy érdemes ellenőrizni a személyes adatokat, az e-mail címet és a telefonszámot is, hogy minden információ pontos legyen. A felső oktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki, elsőként a felvi.hu oldalon. A hivatalos besorolási határozat legkésőbb július 31-ig lesz elérhető az e-felvételiben.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 418, az eurót 357, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 313 forintos áron jegyezte a bank.
1: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A június 11-e óta tartó világbajnokság első szünnapján sem maradtak futball nélkül azok, akik a szerdai Vasas Kisvárda Mastergut felkészülési meccset választották Budapesten az Ilovszki stadion egyik edzőpályáján. 120 perces mérkőzést játszott a két gárda, és a fővárosiak végül 3-1-re győztek. A Kisvárda következő ellenfele az MB2-es Kazincz Barcika lesz szombaton. Felkészülési mérkőzést játszott a Nyíregyháza Spartakusz 2, és az ellenfél a Füzesabony volt. A Spari keretében sok saját nevelésű fiatal kapott helyet, és próbajátékosok is voltak. Az első félidőben a Nyíregyháza 2 irányította a játékot, több helyzetet is kialakított. A 36. percben Kondor beadása után Hornyák már a kapuba fejelt, megszerezve a vezetést. A játékrész végén Rusin labdájával a próbajátékon lévő Alex indult meg villámgyorsan, és a kapuba

0: Folynak egyeztetések, több posztra még szeretne igazolni a csapat. Távozik a DVSC-től Fran Manzanara, a 29 éves spanyol középpályás 2025 nyarán érkezett Debrecenbe, 16 bajnokin és 2 kupa mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. Ami a csapatot illeti, ugye a felkészülési mérkőzések következnek, az Ausztria Wien elleni 1-1 után a tervek szerint a szerb első osztályú Pančevo, majd pénteken a horvát első osztályú Slaven Belupo ellen lép pályára a debreceni labdarúgó csapat. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
1: Lecsökkent a pollen terhelés térségünkben, mindemellett most hidegfronti hatás várható a folytatásban is, emiatt nehéz nap vár a frontérzékenyekre, a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg az utolsó bumbos játék következik hamarosan, úgyhogy már most be lehet tárcsázni. 0620-316-3000, légy az ötödik, és lépj be hozzám a játékba, jó? Olivia Dinnás tartolunk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Most eljött a te pillanatod.
1: Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló.
2: Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: és észrevenni ezt. Ez volt tőlük a Breaking Me. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát egy perc múlva pontosan 7:15, az 5. telefonáló pedig már a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Sziasztok!
0: Hello! Én a Norbi vagyok, te pedig?
1: Marika.
0: Hello, Marika! Mi újság? Hogy telt a mai napod?
1: Igazából szabadságon vagyok, és a családban.
0: Ó, hát kérem szépen, egy szabadságon ki lehet bírni egy ilyen frágya csütörtököt, ami valójában már lehetne péntek is amúgy. Én például borzalmasan, tehát nekem ez a mai nap, ez katasztrófa volt amúgy.
1: Na, sajnálom. Na,
0: mindegy, vannak ilyen napok. Hát figyelj, úgy kapkodtam itt a telefonokat, hogy amikor legelőször telefonáltál, akkor még véletlenül kihúztam ezt a zsinort is belőle. Tehát most hirtelen annyian akarnak még bekerülni a játékunkba, mert hogy ugye ez az utolsó lehetőség arra, hogy a holnapi fődíj sorsoláson részt vegyen valaki, és hát utalványunkból is már csak egyetlen egy darab van, ezt most még így nem fogom elárulni, jó? Hogy melyik az az egyetlen utalvány. Azt mondom el, hogy holnap reggel mit tudsz tőlünk nyerni, hogyha esetleg téged sorsolunk ki a fődíj játékunkba. Az egyik például a Gál Travel utazási iroda jóvoltából egy 3 nap 2 éjszaka, 2 főre szóró wellness hétvége, méghozzá félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályába. Mentek nyaralni egyébként?
1: Nem, sajnos.
0: Akkor ez jó lenne, gondolom. Egy 3 nap 2 éjszaka.
1: Ez jó lenne, igen.
0: Jó, és van még együnk egyébként, van klímátok otthon?
1: Igen, van.
0: Jó, mindegy, lehet, hogy viszel haza még egyet. Holnap az Újház Farmcare felajánlásából egy hűtő-fűtő klíma is felszereléssel együtt természetesen. No, de kérem szépen, ahhoz, hogy el tudjuk indítani ezt a csodálatos játékot, először is várom tőled a Sunshine FM szlogenjét.
1: Csak jó zene.
0: Ó, hát kérem szépen. Ilyen egyszerű egyébként. Tehát az elmúlt egy hónapban egyetlen egy hallgató volt, de ő be is írta magát szerintem a történelembe, akinek nem sikerült a szlogenünket elmondania. Hát ő abban a pillanatban ki is esett nyugébb. Tehát, hogy ő bontottuk a vonalat. Úgyhogy jó, figyelj, a játékot gondolom akkor ismered. Tudod, hogy nagyjából szoktál egyébként? Tehát amikor így hallgattad a korábbi játékokat, volt olyan megérzésed, amikor mondjuk itt telibe találtad?
1: Nem,
0: egyszer sem. Figyelj, hát ha most, jó? Hát ha az utolsó játék. Mindig én voltam a jó arc. Ebben az elmúlt egy hónapban mindig én voltam a jó arc, aki úgy szórta a nyereményeket, mintha nem lenne holnap.
1: Hát reméljük, hogy jó? A jóisten velünk lesz, igen.
0: Na, hát akkor próbálkozzunk meg, jó? Elindítom az utolsó játékunkat, majd mindjárt rendben visszaszámolok neked, és akkor onnantól számolhatsz, jó? 3, 2, 1, számolhatsz.
1: Bum!
0: Ott volt a bum!
1: De jó!
0: Na kérem szépen! Hát látod, valahogy mindig nálam mertek. Öröm? Van öröm?
1: Nagyon, itt van pont a család is, igen.
0: Na, hát akkor kérem szépen. Akkor egy ilyen csodálatos napot zárhattok. Figyelj, kihúzom az egyetlen egy nyereményt, ami még benn van ebben a borítékban, és akkor a tiéd az a 25.000 forint értékű Praktiker vásárlási utalvány.
1: Ó, de jó. Örülünk.
0: De jó, hogy hallom magamat vissza a rádióból amúgy. Na, hát kérem szépen, akkor ezennel egyébként le is zárult a Sunshine 25 bummos játék, és hát minden nyereményünk elkelt, mindenki elvitt mindent, gratulálunk azoknak is, akik esetleg csak mondjuk egy Sunshine-os ajándékcsomagot nyertek, hát nyilván ők is holnap részt vesznek a sorsolásban. Marika, maradj még vonalban, jó, felvesszük az adatokat. Jó, üzensz egyébként valakinek valamit itt a kívánság műsorban?
1: Hát a családomnak jó egészséget kívánok.
0: Na, mi is azt kívánjuk
1: nekik. És nektek is szép napot kívánok még.
0: Nagyon szépen köszönjük, maradj akkor még egy picit vonalban, jó?
1: Köszönöm, rendben.
0: No, kérem szépen, hát drága Sunshine-osok, ebben a pillanatban az utolsó, hát tárgynyeremény, mondhatok így is, ez kibátszódott, úgyhogy egyetlen egy dolog maradt, hogy holnap reggel tehát jön a fődíj sorsolás, ugye a Keltetőben, Balogh Bélánál és Gere Mariannál, úgyhogy érdemes lesz mindenkinek a rádióra tapasztani a fülét, hogy vajon a holnapi nap folyamán ki fogja tőlünk elvinni, amikor lezárul ez az elmúlt egy hónapos játék, ugye a fődíjakat, még egyszer mondanám, a Gál Travel utazási iroda jóvoltából egy 3 nap 2 éjszaka 2 főre szóló wellness hétvégét, ugye félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályába, vagy a másik fődíjunk az Újház Farmcare felajánlásából, pedig egy hűtő-fűtő klíma, ez pedig felszereléssel együtt. Én egyébként egy hatalmas tapsot adnék mindenkinek, aki az elmúlt egy hónapban játszott velünk. Nem volt egy egyszerű játék, de azért szerintem hát 90%-ban bele lehetett trafálni, hogy pontosan mikor fog robbanni a bomba. Most viszont, hát ugye a két órás élő esti kívánság műsor javában zajlik, és hát ha már itt tartunk, akkor ugye van közlekedési infónk is. Úgyhogy már is valakit adok be a másik vonalunkra.
2: Hello, Jani vagyok, Nyíroso. Most jöttem felfel Nyíregyházára, és Székely elkerülnél, majd felfel az utat. Körülbelül 1 kilométeres a só, váltokozva lehet menni.
0: Köszönjük szépen, Jani, az üzenetedet, és hogy becsörögtél hozzánk. Természetesen, hogyha valakinek van még közlekedési infója, akkor azt várom a folytatásban is 0620 316 3000. A két órás élő esti kívánság műsor pedig egészen este 8 óráig zajlik. Most viszont jön egy újabb játékunk.
3: Reklámjátékunk következik.
0: No, kérem szépen, az egyik játékot ebben a pillanatban ugye le is zártuk, viszont jön a következő, ugyanis a mai este folyamán is egy darab dalkéréssel, vagy egy darab üzenettel lehet tőlem nyerni, méghozzá az Andrew Döner jóvoltából egy 1 kilós dönertálat, amit egyébként majd be tudtok váltani, méghozzá Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Úgyhogy érdemes a mai napon is nekem írni, üzenni, vagy dalt kérni. Tehát egy 1 kilós dönertálatét játékra fel.
3: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenik.

0: ők. És az volt tőlük a Lepörög a film, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Andi üzenetével nyitom a mai estét, aki a szerelmének Petinek üzeni, hogy nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este újra átöleljelek. Aztán Zoli a feleségének Évinek üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem vagy. Szeretlek, drágám. Niki pedig az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig a Get Lucky, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a Sunshine FM labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4-5 2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe. Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddig 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással. Az akkori francia kezdőcsapatból a 8. döntőben csak 3-an. Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban, és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljes mit nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönség szórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8. döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-es diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játékstílus kis hiány eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rúgásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja. Say hello!

0: The Underdog Project, és ez volt tőlük a Summer Jam az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis hiba elhárítást végez a Nyírségvíz a Toldi utca 85-ös szám előtt, itt a helyreállítás forgalomkorlátozás mellett zajlik. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsákutca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak le. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, emiatt még kint vannak a rendőrök az Egyetem sugárúton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom a Széchenyi utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt a Hertz nagy felvételével, csak egy picit újra gondolva. Így szól a Purple Disco Machine feldolgozásában a Wonderful Life.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 5 kiló kábítószert foglaltak meg budapesti férfinál. Franciaország akkumulátoros tárolással kezelni a negatív áramárakat. Átrendeződés zajlik a magyar magánegészségügyben. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 5 kg kábítószert foglaltak le a nyomozók egy budapesti férfinál, akit drogkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor pedig 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A lakásában és a tárolójában több mint 5 kg amfetamint, több mint 400 g kokaint, valamint kisebb mennyiségű kristályos anyagot foglaltak le. A drog fekete piac értéke mintegy 30 millió forint lehet. A rendőrök emellett készpénzt, egy személyautót is lefoglaltak és zsároltak egy bankszámlát. A férfi feltételezett vevői közül 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Franciaország új megújuló energiatendert indít 2027 elején, amely előnyben részesíteni az akkumulátoros energiatárolással kombinált beruházásokat. A cél az, hogy a negatív áramárak idején ne a megújuló erőművek lekapcsoláson legyen az egyetlen megoldás, hanem a megtermelt áramot később kedvező piaci körülmények között lehessen felhasználni. A francia energiaügyi minisztérium szerint a pályázaton nap- és szélerőművek is indulhatnak, a hibrid, vagyis termelést és tárolást egyesítő projektek pedig ösztönzést kaphatnak. A háttérben az áll, hogy a megújuló energiatermelés gyors növekedésével egyre gyakoribbak azok az időszakok, amikor a bőséges kínálat miatt az áramárak negatív tartományba kerülnek. A tárolók terjedés a rendszer kiegyensúlyozását is segítheti. Tovább erősödtek a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató 2025-ben, derül ki a portfólió éves piaci körképéből. Az elemzés szerint a vizsgált klinikák többsége növelni tudta árbevételét, miközben a szektorban ismét lendületet vett a konszolidáció. A piac vezető Medicare korábbi nevén Medicover továbbra is őrzi első helyét, és az Afidea felvásárlásával még nagyobb szereplővé válhat. Látványosan bővült a budai egészségközpont is, amely több mint 30%-os árbevétel növekedéssel a rangsor második helyére lépett elő. A portfólió szerint a jövedelmezőség romlása megállt, de alacsony szinten stabilizálódott, ami azt jelzi, hogy a piac továbbra is érzékeny lehet a szabályozási, bér- és adattranszparencia változásokra. Informatikai fejlesztés miatt több szolgáltatás is szünetel majd a K&H banknál július 18-án 23 órától, július 19-én 17 óráig. A bank tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem lesz elérhető az internetbank és a mobilbank, valamint az ezeken keresztül használható pénzügyi befektetési és kiegészítő szolgáltatások sem. Szünetel az ATM-es készpénzbefizetés, az azonnali átutalások indítása és a fizetési kérelmek fogadása is. A bankkártya vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a kártyatiltás ugyanakkor továbbra is működik. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy még a leállás előtt ellenőrizzék egyenlegüket, kártyalimiteiket és esedékes fizetéseiket, mert a határidős és rendszeres megbízások csak a bankszűnnapot követő első munkanapon teljesülnek. Az Európai Parlament megszavazta a szociális biztonsági rendszereket összehangoló uniós szabályok frissítését. A módosítás célja, hogy egyértelműbb legyen, melyik ország szabályai vonatkoznak azokra, akik más uniós tagállamban élnek vagy dolgoznak. A jogszabály pontosítja azt is, hogyan kell figyelembe venni a különböző országokban teljesített munkaviszonyt, önfoglalkoztatás vagy biztosítási időszakot a munkanélküli ellátásoknál. Azok, akik álláskeresés miatt másik uniós országba mennének, bizonyos feltételekkel továbbra is kaphatnak ellátást attól az országtól, ahonnan távoztak. A határmenti ingázóknál pedig meghatározott munkaviszony után az az ország fizetheti az ellátást, ahol dolgoztak. A szöveget még a tagállamokat képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Lecsökkent a pollen terhelés térségünkben, mindemellett most hidegfronti hatás várható a folytatásban is, emiatt nehéz nap vár a front érzékenyekre, a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk a Wonderful Life-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Mint hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene, nálad pedig a Sunshine FM szól. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Nyíregyházan a 99.4-en, vagy Debrecenben a 93.5-ön, azaz a térség minden pontján. Ez pedig a két órás élő esti kívánság műsor a stúdióban továbbra is Glass Norbert, és hát még bő 40 percen keresztül veletek vagyok, úgyhogy ha van benned egy üzenet, akkor mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Mindjárt Kati üzenetével nyitom a második óránkat, aki a férjének üzeni, hogy bocsáss meg, ha megbántottalak, te vagy a legfontosabb számomra. Aztán Dóri a szerelmének üzeni, hogy hiányzol minden percben, nagyon szeretlek. Balázs pedig az édesapjának üzeni, hogy köszönöm a sok segítséget és támogatást, nagyon szeretlek. Hát drága szensejnosok, az üzenetek megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Becky Hill és David Guetta párosa. Ez a Remember, a két órás élő esti kívánságműsor.

0: Harry Styles, és ez volt az American Girls az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket pedig összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy én most át is adom a terepet Katának, hiszen jön a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Szabó Balázs hazatér második otthonába, Debrecenbe. Július 10-én 20 órától a nagyerdei víztorony kertben ad koncertet a Szabó Balázs bandája. Készülj fel egy varázslatos és érzelmes nyárestére a fák alatt, ahol a legszebb dalok és történetek elevenednek meg. Ott a helyed a nagyerdőn. Fáj a hátad a sok irodai üléstől, vagy csak ráférne a rozsdás ízületeidre egy kis olajozás? Szuper hírünk van! Nyíregyházán a Sóstói tó és Sóstói piac közötti zöld területen június 15-től minden hétfőn délután 6 órától teljesen ingyenes gerinctornával várnak a Sóstói fittesték keretében. Profi gyógytornászok fognak gatyábarázni a fák árnyékában, szóval nem kell félned, hogy meghúzod magad. Kortól és edzettségi szinttől függetlenül bárki jöhet, úgyhogy kapd elő a kényelmes nadrágot, és irány a szabad levegő. A tested hálás lesz érte.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Viki üzeni a kedvesének, hogy minden közös pillanatot imádok veled, nagyon szeretlek. Eszter Zolinak üzeni, hogy sajnálom a veszekedést, remélem hamar kibékülünk. Bea pedig a férjének üzeni, hogy boldog évfordulót, még nagyon sok közös évet kívánok nekünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Medúza, ez pedig a Piece of Your Heart, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Reklámjátékunk következik.
1: A Why Don't We szólt az előző percekben, és ez volt tőlük a Fall In. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ebben a pillanatban le is zárom a mai játékunkat, és hát aki elviszi tőlünk az egy kilós dönertálat az Andrew Döner jó voltából, ő pedig nem más, mint Bea, aki a férjének üzent rajtam keresztül, és nagyon boldog évfordulót kívánt nekik. Hát remélem, hogy ezzel egy picit hozzá tudtam járulni az évfordulóhoz, és jó étvágyat kívánok nektek, tiétek az Andrew Döner jó voltából az egy kilós dönertál, amit be tudtok majd váltani méghozzá Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Jó étvágyat hozzá!
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék meg.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Hát és ez volt a Be Mine az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel a térségben. A reggeli órákban 9 és 17 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 31 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezen nem már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Csak jó zene ez a Sunshine FM. A helyzet az, hogy megcsalt az asszony, bár ez nem egy coming out részemről, hanem Rakoczai Imre legújabb dalának címe, amelyhez klip is készült, és aki itt van a vonal végén. Szia Imi!
3: Szia, köszöntök minden hallgatót, sziasztok!
2: Az új dal vagy a klip született meg előbb a fejedben. Hogy volt ez?
3: Ja, hát természetesen a dalra készül általában a klip, úgyhogy ez volt a sorrend, illetve hát nem is az én fejemben, ez egy közös szerzemény. Aztán az öcsém meghangszerelte, és aztán úgy ítéltük meg, hogy ebből klipet is lehetne készíteni. Tehát egy megfelelő videoklippel alá lehetne támasztani az egész dalnak így a mondani valóját.
2: A klipforgatásnak egyébként volt olyan pillanata, amin utólag is nevetsz? Vagy volt olyan esetleg, ami nem került bele, mert azt mondtad, hogy nem vállalod?
3: Hát olyan nem, amit nem vállalok, de vicces volt, mert a klipben megcsalt férfiak játszanak, mármint idézőjelben megcsaltak, egyébként színészek vannak benne, és tök jól be voltak öltöztetve, mindenféle ilyen, nem is tudom, ilyen menő cuccokba, és aztán hát ugye azt kellett nekik eljátszaniuk, hogy ők bejönnek hozzám a bárba, és milyen szomorúak, aztán a végére azért vidámak lettek, mert az alkohol azért megtette a hatását, de egyébként amikor bejöttek, akkor olyan állapotban voltak, hogy azt se tudták, hogy a kötélhez, a pisztolyhoz vagy a gyógyszerhez nyúljanak.
2: És inkább az alkoholt választották, hát milyen jó is ez. Igen, a közös sors egyébként összehozza az embereket, de te személy szerint mennyire vagy például maximalista? Hányszor hallgatod újra a dalt, már mikor elkészült, mielőtt tényleg elengednéd és kiengednéd a kezed közül?
3: Hú, nagyon sokszor, sőt olyannyira sokszor, hogy akkor egy nagyon minimális ilyen kis kulisszatitkot el is árulhatok, hogy az egyik verzében ugye úgy szól a verze, hogy sose volt még fájdalmasabb délutánom ennél, így kezdődik a második verze, és aztán valamikor, már nem is tudom hol, de eszembe jutott az a szó, hogy szánalmasabb, és mondom, milyen jó lenne, hogyha sose volt még szánalmasabb délutánom ennél, hogy ez mennyire jobban beleillik ebbe az egész korképbe a szánalmasabb szó. Viszont ekkor már túl voltunk a klip forgatáson. És aztán a klip rendezőnek mondtam, hogy figyú, hogy nézzük már meg, hogy ott, amikor azt mondom, hogy fájdalmasabb, akkor az ott mennyire látszik. Hát azt mondja, igen, akkor pont engem vesznek abban a részben. És de aztán végül is nem vagyok olyan közel, nem olyan közeli a kép, ezért a fájdalmasabb, meg a szánalmasabb, tehát ha valaki nagyon jól nézik, akkor látja, hogy ott fájdalmasabbat mondok, de mivel hasonló hangalak, ezért nem jön le annyira, hogy egyébként pedig ugye az, végül is az lett felének el, vagy szánalmasabb. Tehát ki lett cserélve ez a szó, de a klipben fájdalmas van énekelve.
2: Amúgy nagyon jó, hogy ezt elárultad, mert ezzel is lehet ösztönözni a hallgatókat, vagy bárkit arra, hogy megnézzék a klipet, és ugye próbálják meg kiszűrni a szájról, olvasni, hogy végül is te mit mondasz, és mi hangzik el, úgyhogy hát ilyen promóciós szempontból amúgy ez egy nagy húzás, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jó hatással van a nézettségre. Ez olyan, mint a kömüvesnek, mikor azt mondod a kézháznál, hogy a konyhát nem lehetne az ellenkező oldalra tenni. De szerencsére meg tudtátok oldani. Honnan szoktál inspirációt meríteni manapság? Mi van rád nagy hatással? Az élet, az emberek, a zene, vagy mi az, ami ösztönöz?
3: Hát ennél a dalnál azért elsősorban, hogy maradjunk ennél a dalnál, azt gondolom, hogy az az életterület, ahol én legtöbbet felszoktam lépni, és az a az a közönség, akik járnak az én buliaimra, most hát gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy azért elég sok olyan ember jár a bulimra, akik már legalább mondjuk egyszer meg voltak csalva, de hogy akkor nem is a megcsalásnál maradjunk, hanem mondjuk akik mondjuk nem egyszer házasodtak már, hát én is azért járok esküvőkre fellépni, és tényleg volt olyan, hogy egy valakinek egy évben majdnem 3 esküvőjén voltam, a harmadik az már a következő évben volt. De
2: legalább hozzád ragaszkodott, ha már párjához
3: igen,
2: nem
3: igen,
2: is.
3: Igen, igen. Ilyenkor szokták ugye a klasszikus, ilyenkor szokták ugye kérdezni, hogy mi nem volt világos elsőre, de szóval, hogy úgy azt gondolom, hogy azért ez egy ilyen társadalmi korkép lett egyébként, ez a sokszor házasodás, nem úgy, mint ugye régen, annak idején, amikor egy volt egy embernek általában optimálisan az életében.
2: Mert már most nincs akkor a megítélése szerintem, és bátrabban mernek lépni, mint annak idején, hogy jaj, mit fog szólni a falu népe?
3: Hát nézd, én azt mondom, én még nem házasodtam egyébként, de én azt mondom, hogy amiatt, hogy gyakorlatilag megházasodt és másnap el lehet válni gyakorlatilag, innentől kezdve én azt gondolom, hogy nincs akkora súlya a dolognak ebből kifolyólag, és hát ezt ki is használják rendesen az emberek, tehát ezt látom, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy el lehet válni. Úgyhogy ezt a kórképet próbáltuk meg viccesen beletenni egy dalba, és szerintem egyébként tök jól sikerült. Nyilván nem kell teljesen komolyan venni az egészet, de azt gondolom, hogy ez manapság benne van a társadalomban.
2: Ha egy világsztárral készíthetnél közös dalt, akkor kit hívnál fel először?
3: Világsztár, Robbie Williams-et.
2: Az ő stílusa és egyénisége passzol leginkább hozzád?
3: Hát nem az, hogy passzol, hanem ő neki nagyon szeretem a zenét. Nyilván van még egy jó pár, akinek szeretem a zenét, de szerintem Robbie Williams koncerten voltam körülbelül 10-12-szer már, és hát így nagy rajongója vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a munkásságát.
2: Mi vár még rád idén? Lesz valami olyan meglepetés, amiről esetleg már most is beszélhetsz?
3: Hú, hát nagyon benne vagyunk itt a nyárban, sőt, hát a legfontosabb talán az, hogy ha már így beszélünk, hogy pénteken este ott Sóston fogok fellépni a Gardenben, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel, illetve hát tényleg hál' Istennek nagyon tele van a nyár fellépésekkel, úgyhogy egyelőre ezeket abszolválom. Most olyan nagy hirtelen olyan nagy dolog nem jut eszembe. Számomra most a legnagyobb dolog az, hogy megjelent ez a dal, a videoklippel, és azon vagyok, hogy minél hamarabb, minél nagyobb számú közönség ismerje meg, és együtt énekeljük a bulikon a refrént, hogy megcsalt az asszony, félrelépeget.
2: Hát akkor ennek a szekerét toljuk meg, és akkor mi is segítünk ebben, már is mutatjuk, hogy mely dalról van szó, és aki teheti, azért a videoklipet is nézze meg, ha már másért nem, legalább azért, hogy ott az, ami kulisszatitkot elárultál, hogy az hogyan működik a videoklipben. Rakonca Imrével beszélgettem az új dal és új klip kapcsán, az a helyzet, hogy megcsalt az asszony című újdonsága pedig elérhető már a videó megosztókon is, és pillanatokon belül nálunk is. Imi, sikeres nyarat kívánok, jó fellépéseket, jó sokat, és köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: érzed, hogy...
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. 18 új pszichoaktív szerre figyelmeztet a kormány. Folytatódnak a NAV ellenőrzései Hajdú-Bihar megyében. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. 18 új pszichoaktív anyag kerülhet fel Magyarországon az ellenőrzött szerek tiltó listájára. Hegedű Zsolt társadalmi egyeztetést kezdeményezett a szabályozás módosításáról, miután a Nemzeti Drog Fókuszpont jelezte, új designer drogok jelentek meg az Európai Unióban. A más tagállamokban már azonosított vegyületek Magyarországon egyelőre nem szerepelnek a tiltó listán, de a módosítás után a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnének. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, birtok vagy fogyasztásuk büntetőjogi következményekkel járhat. A kormány szerint ezek az anyagok különösen veszélyesek lehetnek, mert összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan. A módosítás után már 426 vegyület szerepelne a listán. Folytatódnak a NAV ellenőrzései Hajdú-Bihar megyében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint július 6 és augusztus 31-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált területeken, vendéglátóhelyeken, piacokon, strandokon, valamint a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítóknál lehet számítani a revizorokra. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését vizsgálják. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a szabályos foglalkoztatást a vármegye építkezésein. A hatóság közlése alapján a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településén megjelenhetnek, ezért a vállalkozásoknak érdemes fokozottan figyelniük a szabályok betartására. Aki teheti, kerülje a Vasvári Pál utca, a Kótai út, a Stadion utca és a Hímes utca csomópontját Nyíregyházán, ahol jelenleg a körforgalom épül. A munkálatok miatt a Stadion utca érintett szakaszát teljesen lezárták a forgalom elől, a Kótai úton pedig csak egy sávon haladhatnak a járművek. Jelzőlámpás irányítás mellett a forgalom korlátozás miatt a környéken lassabb haladásra és tolódásra kell számítani, különösen a reggel és délutáni csúcsidőszakban. A közlekedés fejlesztési beruházás célja, hogy biztonságosabbá és láthatóbbá tegye az érintett csomópont forgalmát. A tervek szerint a körforgalom építése az iskola kezdésre szeptemberre készülhet el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken és szombaton is folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, térségünkben számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is többfelé lesz élénk, időnként erős az északnyugati szél, hajnalban 9-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
4: My name is Benson Boone.
2: Mr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.